0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most például állok ki a Max és a Car Keys, amit indítok a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szépen lassan már azt szerintem mondhatjuk, hogyha valaki tutira akar menni egy sportesemény betétdalával, akkor kérje fel Shakirát bátran. Korábban a FIFA-nak már írta egy VB hivatalos betétdalt, a Waka Waka-t, gigasláger lett, és hát aztán itt az újabb, néhány év kihagyás után, tényleg ebben a kategóriában sem téved Shakira, az igazi mai sláger a Die Die, amit már is indítok a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és minden előadó életében van egy ív, ahogy a pályát bejárja, de ezen az éven azt gondolom, hogy vannak pontok, amik szinte minden előadónál ugyanúgy ott vannak, csak nem mindig sikerül elérni. Egy ilyen pont az, hogy zsűri lehessen valaki egy tehetségkutatóban. Az mindig egy nagyon komoly elismerés, hát 2 éve Kamrádot Németországban az egyik legnagyobb zenés tehetségkutatóba felkérték zsűri tagnak. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai slágra Hug Yourself itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, holnap a World is Mine Guest Mixben Tiesto mixet hallhatunk éjféltől. Nagy élmény lesz, és nem mellesleg a következő órában készülök Tiestoval, de mellette jön Alex Kenji, Sam Fed, Loi a kezdésben, pedig Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion-nel. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használ a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 8-tól jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig visszatérnek a Szabiból, tehát hétfőn reggel 6-tól friss adás. Addig pedig megállás nélkül igazi mai slágerek, most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy giga hőség volt a héten. Viszont a minden igaz, akkor pici enyhülés most jön, de hát továbbra is azért marad a nyár, az ami nem is baj, csak hát ne 45 fok. Azért szerintem ebben megegyezhetünk. Alex Kenji Bumble, ez pedig a nyár egyik legnagyobb sláger, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, egymás után hozom a nagy kedvenceket és a legújabbakat. Hát most aktuálisan az egyik legnagyobb favorit, akár rádióban, akár buliban, Sam Felt, Rosalinnel, ez a Heart Like Mine az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Egy picivel 3-4 után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a futárásban pedig egy friss kedvenc Loitól, aki 15 évesen szedte össze először a bátorságát, hogy elinduljon egy tehetségkutatón, annak is a gyerekeknek szóló változatában Németországban, és mindjárt a döntőig jutott. Hát, a bátorság mellé a tehetség is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel négy előtt járunk, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig a Szabiból is visszatérnek, szóval friss adás is jön. Ja igen, ez meg a kezdés, pár percen belül, Hype Atom, Norma Jean Martin, Out of My Head, a következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már 4 óra után, járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hát ennek a hétnek a Kamu bulvár híre, mert nyilván generált kamu, de imádtam, J.Lo-ról szól, aki állítólag bedobta az egyik újságírónak, hogy tök szívesen randizna Lewis Hamiltonnal, ha szabad lenne. Mindegy, hozta a klikkeket. Na, ami viszont nem kamu, az ez az újdonság tőle. Az igazi mai slágerek között J.Lo és David Guetta jön. Ez a Save Me Tonight itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egész nyáron 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megszakítás nélkül. Ma is, és mivel hogy szombat van, ezért ma Kuki fog mixelni, aki most a legújabb igazi mai slágert hoz a Karnerrel, ez a Fire, amit indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

sláger megy, a legmenőbb buliba pedig továbbra is mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten például a Szírre lehet páros belépőket nyerni, mert természetesen oda is megyünk, ott leszünk, dupla stage-el, óriási bulit csinálva. Minden info erről is a radio1.hu már. Az igazi mai slágerek között pedig egy újdonságot választottam, a Swiss Disco-n Rehab-bel, Sam Feltel. Ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Bezár a tószegi kerékpárgyár. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik. A vállalat munkavállalói ezekben a napokban kapják meg a felmondásukat. A holland tulajdonos, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, miután az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Bár a következő napokban mérséklődik a kánikula, a veszély még nem múlt el. A hőségriasztás másodfokra mérséklődött, azonban a tartós meleg továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. A szakemberek ezért arra kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei lakosságot is, hogy az enyhülés ellenére se feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról és a hőség idején ajánlott óvintézkedésekről. Augusztus 6-a és 9-e között rendezik meg az Artúr Fesztivált és a hagyományos Turi Vásárt. Augusztus 8-án sport, komoly zene és rockzene egyaránt helyet kap. A Turi Kupa utcai futóverseny mellett a katolikus templomban koncert lesz, este pedig a nagy színpadon követik egymást a fellépők. A rendezvény csúcspontja augusztus 9-én a Turi Vásár napján érkezik el. A hagyományos vásári forgatag mellett egésznapos színpadi műsor, mazsorett felvonulás, gyermekkoncert, operett, táncbemutatók és nóta műsor várja a közönséget. A négynapos fesztivál látványos tűzijátékkal zárul. Részletek a szoljon.hu cikkében. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeieknek is. Ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sok felé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használ a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú ékását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

0: Ez Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 13 perccel augusztus 8-án a Lászlók a névnaposok. Sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket pedig nará, hogy hozom megállás nélkül, most Regál Lilit, a Rádió Egy DJ-t választottam, a legújabb kedvenctől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, a színre lehet páros belépőket nyerni. Egy újabb fesztivál, ahol ott lesz a rádió egy saját színpaddal, sőt, kettő színpaddal. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine Paradise, az igazi mai slágerek között, ezzel folytatom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy egy picit talán visszaesik a hőmérséklet, sőt ma ilyen 29-30 fokot jósolnak sokfelé esővel, de estére kitisztul az idő, és holnap meg a jövét elején ilyen kellemes 31-32 fok. Hm? Az igazi mai slágerek között Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy folytatja mindjárt. Perc és ezt indítom a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Shakira pedig szeptember közepén indítja a világkörüli turnéját Spanyolországban 12 teltházas showval Madridban. 12 full teltházat eladtak, mindjárt miután bejelentették. Nagyon komoly. Ez pedig az igazi mai sláger, az aktuális kedvenc, a FIFA VB betétdala, Shakira és a Die Die a rádió egy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: tízható legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Másodfokra mérséklődött a hőségriadó. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Bár a következő napokban mérséklődik a kánikula, a veszély még nem múlt el. A hőségriasztás másodfokra mérséklődött, azonban a tartós meleg továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. A szakemberek ezért arra kérik a Jász-Nagykunszolnok vármegyei lakosságot is, hogy az enyhülés ellenére se feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról és a hőség idején ajánlott óvintézkedésekről. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik. A vállalat munkavállalói ezekben a napokban kapják meg a felmondásukat. A holland tulajdonos, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, miután az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. A tartós hőség több szolgáltatás működését is áttírta. A hulladékszállítás rendje ugyan nem változik, a gyűjtőjáratok azonban a megszokottnál korábban indulnak, így érdemes a megszokottnál hamarabb kihelyezni a kukákat. Az NHS Szolnok közleménye szerint a változtatásra a tartós hőség miatt van szükség, hogy megóvják a hulladékszállítást végző munkatársak egészségét és biztonságát. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a kommunális és a szelektív hulladékgyűjtő edényeket egyaránt legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki az ingatlan. Elé. Részletek a szoljon.hu cikkében. Döbbenetes eseménynek volt szemtanúja egy szolnoki nő a minap. A beszámoló szerint a Hetényi Géza kórháznál a véradó állomás előtt nagyjából 10 méterre állt tőle a körülbelül 20 éves férfi, aki egyszer csak felé fordult, letolta a nadrágját, majd nyilvánosan önkielégítésbe kezdett. A cselekményt észlelve a nő azonnal tárcsázta a rendőrséget, és részletes személyleírást adott a hatóságnak. Részletek a szoljon.hu cikkében. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Jász-Nagykunszolnok vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, egy biztos, arra nem fogunk panaszkodni, hogy nem a legnagyobb kedvencek szólnak, vagy arra, hogy sok lesz a duma.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a nyár egyik legnagyobb favoritja, igazi nyári hangulat. És hát ez szerintem kell is most. Alex Kenji és a Bumble jön. Az előadóval egyébként egy csomó néven találkozhatunk, valamikor Combo néven ad ki dalt, vagy Cream Sugar néven, de a Yoshi Chandler nevet, vagy az Orange lábot is használja. Ez viszont Alex Kenji név alatt pörög. Az igazi mai sláger a Bumble itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: tízható legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bezár a tószegi kerékpárgyár. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik. A vállalat munkavállalói ezekben a napokban kapják meg a felmondásukat. A holland tulajdonos, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, miután az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Bár a következő napokban mérséklődik a kánikula, a veszély még nem múlt el. A hőségriasztás másodfokra mérséklődött, azonban a tartós meleg továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. A szakemberek ezért arra kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei lakosságot is, hogy az enyhülés ellenére se feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról és a hőség idején ajánlott óvintézkedésekről. Döbbenetes eseménynek volt szemtanúja egy szolnoki nő a minap. A beszámoló szerint a Hetényi Géza kórháznál a véradó állomás előtt nagyjából 10 méterre állt tőle a körülbelül 20 éves férfi, aki egyszer csak felé fordult, letolta a nadrágját, majd nyilvánosan önkielégítésbe kezdett. A cselekményt észlelve a nő azonnal tárcsázta a rendőrséget, és részletes személyleírást adott a hatóságnak. Részletek a szoljon.hu cikkében.
2: Jó, ha tudják, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Jó, ha tudják, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrojárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kirándulóhelyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik.
1: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most rádió egy DJ, Regál Lili a fogyadásban, aki múlt héten Majorkán is fellépett, ezen a héten Ibizán volt, közben pedig rendszeresen zenél nálunk is, múlt héten például azért hozzáteszem a Live Mixben is, együtt dolgoztunk. Na, most viszont az igazi mai sláger a Dreamin itt a rádió egyen, picivel fél hét után. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, közti pedig Sam Feldjön, aki hát szerintem elég bölcsen választott augusztus elejére fellépési helyszínt magának, Kanadába utazott és csinált néhány teltházas bulit. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, akinek melóznia kell kitartást. És szép reggelt azért közben mindenkinek, de remélem sokan azért megkapták ezt a mai napot, és nem kell dolgozni. Az igazi mai slágerek a következő órában is szólnak. Elsőként Taylor Swift és a The Fate of a Feeling, amit indítok. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
9: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
11: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket
12: 0630 236 83 93
11: vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben.
12: Rádió 1 Tiszató.
11: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-öles út 93 pera. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
13: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk Önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzép helyén. Telefon 0630 621 59 11.
1: 621 59 11. Reklámot hallottak.
4: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Másodfokra mérséklődött a hőségriadó. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Bár a következő napokban mérséklődik a kánikula, a veszély még nem múlt el. A hőségriasztás másodfokra mérséklődött, azonban a tartós meleg továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. A szakemberek ezért arra kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei lakosságot is, hogy az enyhülés ellenére se feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról és a hőség idején ajánlott óvintézkedésekről. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik. A vállalat munkavállalói ezekben a napokban kapják meg a felmondásukat. A holland tulajdonos, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, miután az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Augusztus 6-a és 9-e között rendezik meg az Arthur Fesztivált és a hagyományos Turi Vásárt. Augusztus 8-án sport, komoly zene és rockzene egyaránt helyet kap. A Turi Kupa utcai futóverseny mellett a katolikus templomban koncert lesz, este pedig a nagy színpadon követik egymást a fellépők. A rendezvény csúcspontja augusztus 9-én a Turi Vásár napján érkezik el. A hagyományos vásári forgatag mellett egésznapos színpadi műsor, mazsoret felvonulás, gyermekkoncert, operett, táncbemutatók és nóta műsor várja a közönséget. A négy napos fesztivál látványos tűzi játékkal zárul. Részletek a szoljon.hu cikkében. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeieknek is. Ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, már akinek igazából hétvége, és nem kell melóznia. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek ebben az órában is. 8-tól pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és nagyon fontos info, jövő héten visszatérnek a Szabiból hétfőn reggel 6 órától friss adás. Meg pedig a Maroon 5 KDB-vel, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen jövő héten is lesz játék. Nem állunk meg, a nyár velünk teljes, és a nyári bulik is velünk teljesek. Jövő héten például a Szíre lehet páros belépőket nyerni, ahol ott lesz a Rádió 1, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesznek az igazi mai slágerek is. Az egyik legújabb a Swiss Disco-tól jön, Rehab-bel, Sam Feldel, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, sőt nem sokára egy újabb nagy kedvenc, Lóitól a Get Lucky, a hírek után ez jön.
1: És tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51, telefon Homonnai Gábor 0670-230-42-29, vagy megtalál minket a Facebookon is, homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
4: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620-235-6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
2: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot! Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszatavi-ökocentrum.hu, a természet élménytára.
5: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
6: Látogass el hozzánk Abátszalókra, a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evezz csendes vizeken.
7: Hajótúráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
6: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
7: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
1: Reklámot hallottak.
2: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Bezár a tószegi kerékpárgyár. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik. A vállalat munkavállalói ezekben a napokban kapják meg a felmondásukat. A holland tulajdonos, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, miután az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Bár a következő napokban mérséklődik a kánikula, a veszély még nem múlt el. A hőségriasztás másodfokra mérséklődött, azonban a tartós meleg továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. A szakemberek ezért arra kérik a Jásznagykunszolnok vármegyei lakosságot is, hogy az enyhülés ellenére se feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról és a hőség idején ajánlott óvintézkedésekről. A tartós hőség több szolgáltatás működését is áttírta. A hulladékszállítás rendje ugyan nem változik, a gyűjtőjáratok azonban a megszokottnál korábban indulnak, így érdemes a megszokottnál hamarabb kihelyezni a kukákat. Az NHS Szolnok közleménye szerint a változtatásra a tartós hőség miatt van szükség, hogy megóvják a hulladékszállítást végző munkatársak egészségét és biztonságát. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a kommunális és a szelektív hulladékgyűjtő edényeket egyaránt legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki az ingatlan elé. Részletek a szoljon.hu cikkében. Döbbenetes eseménynek volt szemtanúja egy szolnoki nő a minap. A beszámoló szerint a Hetényi Géza kórháznál a véradó állomás előtt nagyjából 10 méterre állt tőle a körülbelül 20 éves férfi, aki egyszer csak felé fordult, letolta a nadrágját, majd nyilvánosan önkielégítésbe kezdett. A cselekményt észlelve a nő azonnal tárcsázta a rendőrséget, és részletes személyleírást adott a hatóságnak. Részletek a szoljon.hu cikkében. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
1: Rádió.
9: Folytatódik!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Aki pedig szeret nézni hulló csillagot, az nagyon figyeljen, mert hogy az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Minden info erről a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És ilyen nagy kedvencek továbbra is, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig jön a Rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével. És ezen a listán nagy összegben fogadok, hogy ott lesz ez a dal is. Ed Sheeran, Camera, ezt indítom már is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Reklám. Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Még tart a nyár, és lesz még meleg, de jön az ősz, és a hideg is közeleg. A Füred kábel által felszerelt klímákkal most hűtheti, később pedig fűtheti otthonát. Ingyenes helyszíni felmérés után mi kiválasztjuk az önnek megfelelő klímát, és kedvező áron rövid határidővel felszereljük. Klímaterén is az ön partnere a Füred kábel. Tiszafüred, Örvényi út 8/4, a Művelődési ház mögötti utcában. Telefon 30 99 55 944.
8: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Húszöles út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
9: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
10: Nincs ideje a mosásra? Vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
5: Reklámot hallottak.
6: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Másodfokra mérséklődött a hőségriadó. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Bár a következő napokban mérséklődik a kánikula, a veszély még nem múlt el. A hőségriasztás másodfokra mérséklődött, azonban a tartós meleg továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. A szakemberek ezért arra kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei lakosságot is, hogy az enyhülés ellenére se feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról és a hőség idején ajánlott óvintézkedésekről. csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik. A vállalat munkavállalói ezekben a napokban kapják meg a felmondásukat. A holland tulajdonos, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, miután az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Döbbenetes eseménynek volt szemtanúja egy szolnoki nő a minap. A beszámoló szerint a Hetényi Géza kórháznál a véradó állomás előtt nagyjából 10 méterre állt tőle a körülbelül 20 éves férfi, aki egyszer csak felé fordult, letolta a nadrágját, majd nyilvánosan önkielégítésbe kezdett. A cselekményt észlelve a nő azonnal tárcsázta a rendőrséget, és részletes személyleírást adott a hatóságnak. Részletek a szoljon.hu cikkében.
12: Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
11: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
14: Hogy vagy magyar? Olyan rég volt. Gyerekek, figyeljetek, várjatok, gondoljuk át. Szóval, hogy vagy magyar? Gyerekek, csináljuk.
15: Én azt mondom, csináljuk.
14: Nézzük meg. Csináljuk. Ez egy halott rovat.
15: De, hogy... jó, szeretjük de a halott rovatokat.
14: De fűznek bennünket ehhez a rovathoz jó emlékek és jó emlékek. Ja, valaki nem tud átszerni, nincs olyan. Teljesen random számokat hívunk, direkt nem az SMS falról, direkt nem az engem hívjatok, direkt nem azt hívjuk, aki most ír nekünk, hogy titeket hallgatlak. Bár semmi izgi nincs. Igen, hallgatlak titeket, Józsi vagyok, hello. Teljesen random generálunk telefonszámokat, és rácsörünk emberekre, akik nem tudják, hogy mi vagyunk a másik oldalon. És megkérdezzük, hogy hogy vannak, mit csinálnak ma, hogy telik a reggelük. Ebből nagyon sok jó beszélgetés lett, és nagyon sok remény vesz.
15: Nagyon furcsa.
14: Sokkal több kellemetlen, és szekunder szégyen
16: érzem. Az a hívott előfizető letiltotta a bejövő hívásokat.
17: Laci, le vagyunk tiltva.
15: Gyere vissza.
14: Az ön által hívott előfizető letiltotta az idegen számot. Tehát ő abban a neurózisban van már, hogy őt már fel se hívd, ha nem ismeri a számodat. Dögölj meg, nem érdekel, nem akarom felvenni.
17: Azért nincs jól a magyar rovatban. Vagyunk gyerekek, igen? Hogy úgy konferáljuk a rovatot, hogy egy valaha nagyon jól menő rovatot szeretnénk életben tartani.
14: Nagyon rövid ideig, nagyon jól menő, igen. Ám inkább kudaszba fulladt rovatot továbbra, és kudaszba folytunk, ennek halljátok most.
15: Jó, kihív.
14: Kit hívunk? Egy férfit, egy fiatalabb férfit hívunk szerintem.
15: Mit csinál?
14: Dénesnek hívják, és gyászol.
15: Akkor miért zavarjuk?
18: Halló, tessék!
14: Hello, jó reggel, ciao, Balázs, Juli, Feri, Rádió 1. Zavarhatunk egy pillanatra?
18: Nem tudom, milyen ügybe akar keresni.
14: Ha tegeződünk is, egy keresztnevet mondj nekünk, mindjárt elmondom, milyen ügybe keresünk.
18: Tibor.
14: Tibor, szia Tibor! Egy rádióműsorban telefonálunk élőadásban, majd három mondatban szeretnénk megtudni, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy érzed magad, egy reprezentatív közélménykutatást végzünk, hogy hogy van a magyar.
18: Hát figyelj, nem szeretnék ebben részt venni. Köszönöm szépen a hívásodat.
14: Köszönjük szépen, Tibor.
17: Köszönjük. Boldog karácsony, szia.
15: Hello.
17: Na, de legalább fölvette, legalább
14: alakul
17: beszélt.
14: A magyar.
17: Nem, rossz. Én ezt egy 0-5-re be tudom húzni.
15: Szerintem attól félsz, hogy lesz második kérdés.
14: Igen. Igen.
15: És ki lesz
14: a Republikon Intézetből telefonálok. Ön a bizonytalan szavazók közé tartozik. Hadd győzzem meg, hogy ne legyen annyira bizonytalan. Mondanám az érveket. Jó, de a pasi bejött, a pasi tip bejött. Oké, okay. Csaj fogja fölvenni, kicsit könyvelő hangú, Erika, Marika, és kicsit ilyen vékony ciripelő hangú. Hát, tessék, kicsit gyorsan beszél, hadar.
19: Hello, tessék.
14: Halló, jó reggelt kívánunk, kezdj csokolom.
19: Jó reggelt, tessék.
14: Kezdj csokolom, mi egy élőadásból telefonunk a Rádió című, reggeli Balázsék című műsorban, itt van a Juli meg a Feri. Tetszik mondani nekünk egy keresztnevet?
19: Én Magdi vagyok.
14: Magdi, kezdj csokolom, Magdi. Zavaratjuk egy pillanatra, Magdi. Nem tart sokáig a beszélgetés.
19: Hát, hogyha muszáj.
14: Hát, Magdi, ha már föltetszett venni, akkor a muszáj. Rovatunk lényege, hogy random rácsörgünk emberekre, és megkérdezzük, hogy hogy van. Milyen a november vége? Hogy tetszik lenni? Mivel telik a ma reggel? Milyen a lelkiállapot? Csupán ezután érdeklődünk.
19: A lelkiállapotom? Hát, hogy is mondjam. Hát úgy néz ki, hogy nagy terveim vannak, egy kis kutyát akarok magamnak, és most arra készülök fel.
14: Jú, ez egy nagyon cuki dolog. Milyen kutya? Ki tetszett már nézni, vagy milyen kutya lenne?
19: Hát egy kis fehér kutya, igen.
17: Kis fehér kutya. És menhelyes kutya, vagy venni tetszik valahol?
19: Hát azt mondja a férjem, hogy megmondhatom, nem titok, hogy venni szeretném. Venni, igen.
14: Nagyon jó.
19: Mert a menhelyesbe beleszerettem, csak aztán én voltam a századik, aki jelentkezett rá, így lecsúsztam róla, és akkor most így akkor megjelenlődött a gondolat, hogy...
14: Hogy legyen egy kis kutya. De azért az a meló van, az a menni kell, nem? Jönni, menni, sétálni, vinni, azért azzal úgy van törődni való.
19: Hát igen, mivel öregecskék vagyunk már a férjemmel, én 75 éves, ő meg 80, hogy ez készített arra, hogy mozogjunk, hogy foglalkozunk vele, hogy ahogy az emberek kicsit, hogy is fiatalodjon a kutya által.
14: Ó, nagyon jó, de halljuk ott a kedves férj is, ott van hátul a hangjait halljuk, hogy ott van. És üdvözöljük őt is, tessék megmondani. Jó napot kívánok!
15: Mikor mennek a kutyáért?
18: Még ma.
14: Majd kutya lesz akkor, és a kutya már tudja, hogy új gazdája lesz, vagy már nagyon várja, izgatott?
18: A kutya nem tudja, de a gazdája már tudja.
17: És mi lesz a neve a blökinek?
14: Illetve milyen típus? Milyen típus a kutya?
17: Kis fehér.
14: Na, oké, de milyen fajta?
18: Hokkaidó lesz.
14: Azt nem tudjuk, hogy milyen, de biztos aranyos. Aha. Nagyon jó. És melyik ország részben vagyunk? Csak tessék nekünk segíteni. Nem kell pontosan, nem azért kérdezünk, csak hogy kit kaptunk el, merre tetszik lenni helyileg. Elég csak egy tájegység.
18: Baranya.
14: Hokkaidó, most nézzük interneten, ez egy ilyen kis hegyes herállófülű, ilyen kis, olyan, mint a husky, ahhoz hasonlít, és ilyen kis, hú, nagyon szép.
15: Vadász
14: nagyon
15: szép kutya. Tartják hazájában Japánban.
14: Ez egy japán fajta, nagyon szép.
18: Én most kiderül, hogy ráhozzuk, én nem láttam még.
15: Ja, igen. Hogy ez az lesz a meglepetés.
17: Drága egy ilyen kutyus?
18: Hát én azt mondom drága, úgyhogy de hogy a felesetek másnap éreménye róla itt.
17: Így van, és akkor igen. Neki van igaza.
14: Tessék még egy pillanatra adni, és akkor beszélünk vele.
18: Köszönöm.
19: Hát köszönöm, uram, mivel a férjem szokta önöket hallgatni, úgyhogy mindjárt tudta már, hogy miről van
14: szó. Tetszik rádió egyet hallgatni, tényleg? A férje hallgat minket?
19: Hát nagyon hallgat, és nagyon szereti az önök műsorát, úgyhogy már szép napjuk lesz szerintem.
17: Na, de ön miért nem hallgat bennünket?
14: Igen. Nagyon jó.
15: Mert kutyát keres.
14: Kutyakeresés van, jól van. Akkor jó egészséget kívánunk, örülünk, hogy bepillantottunk így a Magdék életébe, és akkor is sok boldogságot a kutyához.
19: Hát, köszönöm, uram, biztosan rám fog férni.
14: Egy háziállat az egy csomó stresszt elvisz, kedves, aranyos. Lehet vele
15: csinál,
14: sétálni, persze. Programot csinál, az egy jó kikapcsolódás lesz. Úgyhogy akkor...
19: Most a férjemet meggyőzték ezáltal, már nagyon nehezen adta be a derekát, de így most akkor szuper napunk lesz. Köszönöm szépen!
14: Köszönjük! Csokolom, szép karácsony! Csokolom!
17: Hello.
14: Hát
15: akkor tulajdonképpen
14: megérte.
15: Mi dumáltuk rá őket.
14: Tulajdonképpen, ha most nem veszi föl senki, azt mondom, a rovat jó volt. Igen. Ez a néni nagyon cuki volt, hiper aranyos volt. Ott volt mögötte a férje, átvette. De nem is gondoltam, hogy ilyen korosztály is hallgat minket, nem? Az meglepő, mert hogy nem az SMS farol, hanem teljesen direkt.
17: Éves.
14: Jó, ja. Figyeld, oké, azt mondja, hogy...
17: Csak egy mondat, amíg föl nem veszi, gratulálok a kutyához, kifejezetten temperamentumos. Szerintem 75 évesen jó választás.
14: Néni majd, mint írva néni, a frak után így repül. Nő,
15: lesz.
14: Nő, abszolút nő, Ibolya.
15: Most le kell tenni a kezéből a fűtőt.
14: Nagyon siet. Hiperventilál egy kicsit, és röviden beszélget velünk.
15: Nem, nem
14: ez mondom, hogy, hát azért mondom, hogy nagyon röviden, nagyon röviden beszélgető. Jó, hívjuk a következőt akkor. Ja, halló?
20: Igen?
14: Kezi csokolom!
20: Igen?
14: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk! Egy rádióműsorban telefonálunk, élőadásban tetszik lenni. Itt a Feri, a Juli meg a Balázs. Csokolom, egy keresztnevet tetszik nekünk tudni mondani?
20: Sajnálom, de most nem érek rá, mert dolgozom.
14: Tessék, hogy dolgozni! Jó egészséget kívánunk, és jó munkát! Csokolom! Dolgozik a magyar, kutyát vesz,
15: és
14: nem veszi föl, hiperventilál és számot tilt. Egyelőre így vagyunk. Nem állunk rosszul. Nem állunk rosszul. Mondtam, hogy siet, és nem fog velünk beszélni.
15: Nem.
14: Gyerekek, én ezt nagyon érzem.
17: Most ez megvolt.
14: Igen.
17: Na jó, mit mondasz a következőre?
14: Direkt nem mondom be, hogy Sevestén Balázsék, jó, nem baj.
15: Nem
14: ér.
17: Mondhatod.
15: Nem
14: ér. Hát,
17: miért a Balázsékkal terelsz?
14: Friderikus Sándor vagyok. Na figyeld, ha a csöngésből mondom meg.
15: De...
14: Férfi.
17: Ez női csöngés.
14: Női csöngés, fiatal férfi. Tamás, irodai dolgozó.
17: Igen, és Híregyházán él.
14: Kelet-Magyarországra megyünk, férfi lesz. Még nem hallja, hogy csörög a telefon.
15: Ő éppen gyászol. Az a baj, hogy kifújtuk az orrát, tehát hogy a nénivel kifújtuk.
14: Nem biztos, nem biztos, ne várj, nem biztos. Oké, okay, tehát hogy jó.
15: De most csörögnie kell.
14: Arra a mentális állapotában kíváncsi vagyok, hogy meg vannak ijedve a telefontól, de nem mindenki van megijedve. Tehát nem vagyunk azért full paranoiában.
17: Hát letesszük ki,
14: igen, letesszük ki, nem merünk beszélni. Én biztos megkérdezném, hogy oké, okay, dolgozom, de gyorsan mondjátok, tudok-e van besegíteni, de nyilván tök más, ugye? Férfi csöngés. Férfi.
15: Idősebb.
14: Egyértelmű. Idősebb férfi. Idősebb férfi. Sopron környékéről. Kedves lesz. De félig süket.
20: Igen, tessék.
14: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk.
20: Jó reggelt.
14: Kezi csokolom, egy élő rádióműsorból telefonálunk. Itt a Julia Feri, Sevestén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Zavarhatunk egy pillanatra.
20: Természetesen.
17: Ez az a neve. Hogy keresztnevet kaphatunk.
14: Zsuzsanna. Kezi csokolom, Zsuzsanna. Hol kaptuk el Zsuzsannát? Merre tetszik lenni?
20: Hát deszkán vagyok, éppen dolgozom.
14: Deszkán?
15: Mit csinál?
20: Igen. Ápolónő vagyok.
14: Ápolónő. Tessék csak gyorsan nekünk két mondaton mondani, milyen a reggel, hogy tetszik lenni, hogy telt a november, reprezentatív közvélemény kutatásban mérjük fel az ország lelki és fizikai állapotát. Hogy tetszik lenni?
20: Hát, szarul.
17: Ez az! Így kell mondani.
15: És miért?
14: Igen, nem erős a dolog? Nem megy most
17: ápolónőként
14: úgy?
17: Ápolónőként fizetés is kevés.
14: Jó, hát lehet másokkal is azért.
17: Mondjuk ez igaz.
14: Ez inkább...
20: magánéleti vonal inkább.
14: Igen, mert hogy azért kérdezem, igen, mert az ápolónők nem szokták a fizetést mondani, ez egy hivatás, inkább nem szakma. Tehát ők ezt pontosan tudják, de mégis csinálják. Magánéleti vonal, ami miatt rosszul megy.
15: Uh-huh. De van esély arra, hogy megoldódjon?
14: Van belőle kilábalás?
20: Nincs.
14: Nincs. Akkor ez egy komolyabb, hosszabban tartó nehéz állapot.
20: Igen, így van.
17: Ha megölöd, akkor se?
20: Hát arra van esély, de ápolók nőként nem csinálunk ilyesmi.
14: Valami jóféle altató kicsúszik a dolog. Karácsony sem segít rajta, egy kis évvégi lefűzés, semmi nem tud most ezen segíteni?
20: Nem, sajnos nem.
14: És ez már egy hosszabb ideje tartó állapot.
20: Hát igen, mondhatjuk.
14: Mivel tud ilyenkor az ember kapaszkodni? Egy kicsit jobb kedve lesz, napi öröm, egy pozitív gondolat, miben lehet ilyenkor egy picit úgy menekülni, ami talán segít egy kicsit?
20: Hát azt gondolom, a munkában azért kapunk annyi pozitív visszajelzést, hogy azért úgy tovább lendít.
15: Ápolónő hol?
20: Deszki, kardiológia.
14: Kardiológia. Uh-huh.
17: Oké, hogyha ha Szegeden intézünk neked egy kétfős, nagyon szép vacsorát, az segítene? Mi álljuk?
20: Persze.
15: Na. Ezért érdemes felvenni a telefont.
14: Ezért Ferenc, kit ismert Szegeden?
17: Még senkit, te fizetett, haver.
14: Hát most már beígértük, ez most már akkor elkérdünk.
20: Én Balázs jön velem.
17: Várjál, sokat kérsz azért.
14: Igen.
17: Nem, bárkivel, akivel mondod, egy szegedi étterembe egy vacsorát nálunk neked.
14: Tessék, egy szegedi vacsorára. Mondjuk, hogy mikor eljöttök, megvacsoráztok, mi intézünk mindent.
20: Én benne vagyok.
14: Segítene? Egy kicsit?
20: Igen, jó. Igen.
14: Aki te választasz, nem kell azzal jönni, aki a nehézséget okozza.
15: Legkevésbé vele.
14: Legkevésbé vele, azzal vész, akivel akarsz. És egy szegedi vacsi közel, ahol vagy. Jó?
20: De ez most komoly.
14: Ez most a komoly. Abszolút. Abszolút. Fölhívunk adás után, Anna fog keresni, ő a mi szerkesztő, szerkesztőnk, vágunk, mindenünk, és megbeszél veled a részleteket, megmondod, melyik nap tudsz menni, mi az étteremmel elintézzük, vagy kijelölöd az éttermet, mi mondjuk, és oda mentek, megvacsorászok, mindent intézünk.
20: De szuper, úristen.
14: Na.
15: Na, hát sokkal jobb lett hirtelen ez a szarnak, nem?
14: Ilyen ez a Ferenc, látod? Mindig igen. Más karkával veri a család.
20: Földobtásos a napomat, abszolút.
14: Na, látod? Hogy van kiút abból, hogy az ember rossz kedvű. Mind a legváratlanabb pillanatban jön egy ilyen kis jó pillanat, és már is nevettél egyet, már is egy picit jobb kedved lett.
20: Sokkal jobb kedvem lett.
14: Na, örülünk. Akkor hívunk adás után, lehet, hogy nem tudod fölmenni, akkor majd azért keresünk idegen számról, azok mi leszünk, hogy megbeszéljük a részleteket. Neked csak ki kell válaszolnod egy éttermet, vagy ha nem megy, akkor meg ránk bízod magad, mi kiválasztjuk, mondjuk hova menjél, és akkor intézünk mindent.
15: Összeghatár?
14: Értékhatár? Nincs értékhatár, későre, amit tesztek, de leves és előétel
20: nem legyen. Nem csak éjságyam van, úgyhogy nem fog sokba kerülni.
14: Nem, itt a...
17: Tudod, mit akkor így áll. Ez is jó.
14: Jó?
20: Ja, jó. Oké.
14: Okay. Akkor hívunk a részletekkel, jó?
20: Rendben.
14: 10 után, köszönöm. Addig kitartás.
20: Köszönöm,
17: ciao, sziasztok! Húszi, hello!
14: Azt hallod, hogy megváltozott a hangjának a tónusa? A hangszíne, jó vagy, a nagyon, a nevetése, tehát gyerekek, ez minden. 5 perc alatt át lehet írni.
17: Egy kis jó mindig segít, gyerekek.
14: Nem kell több.
15: Hát Laci, a következő...
17: következő random szám egy szegedi étterem legyen,
14: aki barter vagyok, se le tudjuk hozni. Nő. Nő. Kicsit idősebb. Nő.
15: Nagy mellű.
14: Azt úgy gondolod? Azt nem tudom. Nem tesz iránk, beszélget velünk, és... Csipogó hangú? Nem.
15: Nem.
17: Aki eddig nem veszi föl, az nem.
14: Az már nem veszi föl. Jó, férfit akarok. Jaj, elszóltam magam.
17: De milyen csönd volt, senki föl nem vette.
15: Meg ezt a karácsonyi ajándék.
14: Értjük, Bari, egyelőre maradj a rovatnál, utána majd 10 után fogalmaz meg a vágyaidat, amit szeretnél, de hogy jön ez most ide. Nem, legyen egy férfi. Nézzük egy férfit, jó? Hát egy férfit belefutunk. Én most hallok egy vidéki, idős hangú, ilyen kicsit ilyen egyszerűbb hangvételű, de azért...
15: Cigarettás,
14: de a dolgairól azért rövid tőmondatokban beszélő Tibor. Jó? Kutatás közmunkám van. Igen? Dolgozik a magyar?
0: Hello, tessék, Sós Eszter.
14: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk. Itt van a Juli és a Feri is, én Sebestyén Balázs vagyok. Beszélhetünk egy pillanatra, Eszter, egy mondat erejéig? Csokolom.
0: Persze, igen.
14: Kezdj csokolom, Eszter.
17: Eszter fiatal, szerintem.
14: Eszter, hát akkor tegeződhetünk, Eszter.
0: Persze, köszi.
14: Hello, Eszter. Egy nagyon, hát nem azt mondom, hogy új, de van egy rovatunk, amikor teljesen random hívunk embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, milyen a november vége, milyen állapotban vannak, mi nyomasztja őket, mi az, amit mi ebből tudhatunk. Hogy vagy, Eszter? Milyen az állapotod, milyen a novembered, hogy érzed magad?
0: Jól vagyok, köszi. Éppen házfelújításban vagyunk, szigetelés utáni, festés utáni ablakpucolásban, és egyébként pedig rohanok dolgozni.
14: Házfelújítás, dolgozol, az egy nagy macera azért házat felújítani, az egy nagy macera, nem? Nagy vállalás, hosszú ideig tart, csúszik.
15: Hány generálos lépett le közben?
0: Képzeld, egy sem. Sőt, meglepő módon, még amikor egy reggel 6-kor nyitogattuk a szemünket, már itt volt a kivitelező, volt ez, aki reggel bevilágított az ablakon.
17: A pénzért is kávé.
0: Nem, még nem is a pénzért. Nem, a munkáját végezte.
14: De jó. Úgy,
0: meglepő módon nem lépett le senki, megcsinálták a munkát időre, még előbb is.
15: Most fogja fagyni az SMS falunk, és kérjük a telefonszámot.
14: Kérjük a telefonszámot. De akkor jól látok, és akkor a vége fele vagytok.
0: Igen, aha. Már a Rommel takarítás fázisában.
14: Rommel takarítás. Helyileg merre? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy melyik ország rész? Hogy ho.
0: Délnyugat-Magyarország.
14: Délnyugat-Magyarországon újítjátok a házad. És mit csinálsz? Milyen foglalkozol mellett? Mit dolgozol?
0: Van egy saját vállalkozásom, illetve az egészségügyben is dolgozom alkalmazottként.
14: Mi a profil? Aztán mindenit. Tehát jó sok mindent csinálsz.
0: Hát nem unatkozom.
15: Mit csinálsz saját vállalkozásban?
0: Fotográfus vagyok, és ilyenkor karácsonyi családi fotózásokat is.
14: Celebek, mezitláb,
15: farmadrágos, felléringes.
14: Ugyanazzal a fa előtt, igen.
17: Dolce & Gabbana feliratú dobozkát.
0: Nem igaz, három különböző fa előtt.
14: Három különböző fa. Mi azon szoktunk rögni, amikor celebek magukat fotózzák, úgyhogy az előző nap az egyik celeb család, a másik, és rájössz, hogy a fa ugyanaz. Csak a Louis Vuitton meg a Dolce & Gabbana fa változat. Két-három különböző. Aha, az komoly. Na jó, de akkor mondhatni, hogy jól vagy, jól telik minden, sok minden van, de jó állapotban vagy.
0: Igen, köszönöm szépen.
14: Örültük, hogy beszéltél velünk. Köszönjük, puszi.
0: Köszönöm.
1: Köszi Balázs, sziasztok.
14: Ciao, hello. Mióta bemondom a nevem, nem olyan jó. Laci két hívás óta kiírta a falra, hogy mondd be a nevet, de nem akarom, pont nem mondom.
17: Na, most próbáljuk ki csak Balázsként, jó?
14: Jó, tessék, most Bocskor Gábor leszek, figyelj, hogy ránk rakjál. Jézus. Te rohadék vagyok, te jós. Jó? Oké, figyelj, mondom neked, figyelj.
15: Ez férfi.
14: Férfi, beszélget velünk.
17: Eredmény, hogy ennyien fölveszik. Hát emlékezzetek, volt olyan, amikor fél órán keresztül egy emberrel nem beszélt.
14: Az akkor volt, amikor ugye a valamilyen önkormányzat, nem tudom, milyen választás volt, és az emberek kivoltak attól, hogy hívogatják őket, és egészen senkit nem értél el.
15: Nagymama.
14: Edit.
15: Igen.
14: Edit. Nagymama. Egy idős, hallasz egy idős nagymamát?
15: Az lesz.
14: Igen. Fiatal cserfes nő, Editnek hívják, félmeztelen. Nem, pasi. Pasi.
17: Miből változtattál?
21: Igen, tessék.
14: Haló, jó reggelt!
21: Haló.
14: Jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk, a rádió, hogy itt a Julia Feri, én Balázs vagyok. Zavarhatjuk egy pillanatra, csak 2-3 kérdés erejéig.
21: Ja, persze.
14: Jó reggelt, egy keresztnevet kaphatunk?
21: János.
14: János, tegeződhetünk, János?
21: Persze.
14: János, mi a helyzet? Szeretnénk megtudni, és fölhívunk embereket, hogy telik a november, hogy vannak, mivel foglalatoskodnak éppen, milyen lelki állapotban vannak, hogy fordulnak rá az ünnepekre, ezután kutatunk egy kicsit.
21: Végül is próbálok pozitívan állni mindenhez.
15: De nehéz.
14: De nem könnyű. Sokat a mai világon ez nem egy könnyű feladat, János, amit válasz, ez nem könnyű feladat.
21: Hát tudom, pont azért próbálok így tenni.
15: Na, de miben vagy most éppen?
14: Tudhatunk, hogy munkaikán, magánélet, mind a kettő egyszerre, sok nehézség, mi a helyzet? Csak úgy nagy általánosságban nem akarunk nagyon konkrétan.
21: Legtöbb gond az emberekkel van. Kommunikáció, megbeszélünk dolgokat, nem úgy van, nem tartják azt be, amit megbeszéltünk.
15: Mivel foglalkozol?
21: Hát én autovillamossági szerelő vagyok.
14: Hát azért az megy maga az iparág, nem? Tehát, hogy jönnek?
21: Hát jönnek, csak az árak, amik... Ugye nincs az embereknek pénze.
14: Hát ez igen. Ez
21: és
14: igen.
21: Ugye ez nagyon, nagyon bonyolítja az egészet.
14: Mit csinálsz, hogy mit szoktál, mihez nyúlsz, hogy kicsit jobb kedve legyen? Most nem arra gondolok, hogy a Jégerhez, vagy a Verhunik, hanem csak úgy, tudod, amikor azt mondod, hogy kicsit jobb kedve derítem magam, elmegyek, sétálok egyet, sportolok, mit csinálsz? Mi az, ami egy kicsit átlenít a holdponton?
21: Elengedek mindent.
15: Úgy
21: vagyok vele, hogy kész, leüllök, azt nem csinálok semmit.
15: Jó, hát ez
14: jó vagy, hát egyébként egy jó megoldás.
15: És sorozatot nézel, vagy mit csinálsz?
14: Semmit, csak úgy ülsz.
15: Csak nézel, bámul ki a fejedből.
21: Sorozatot szoktam nézni, de hát azok is olyanok, hogy ajjaj, még a kedvem is elmegy a tévénézést.
14: Nehéz téged akkor jobb kedve elejteni. Jó van, örülünk, hogy beszéltünk, ha próbálj valahogy átlépni ezen, megoldódik, jó?
21: Jó, a számom az honnan tudtátok meg?
14: Kézzel, vagy... teljesen random, tehát hogy generálunk telefonszámokat és teljesen random. Direkt nem hallgatókat hívunk, random csörgünk emberekre. Vigyázz magadra, köszi! Jó, mondom neked, figyeld, kicsit idősebb, nagyot halló néni, de kedves és pitét süt.
17: Jó forró almás,
14: pitét süt, éppen forcuk rozza.
15: Bele akarsz egy anyja,
14: pitémet megkóstolod, de te Balázs. Halló?
22: Halló? Igen.
14: Igen, vagy jó, ne kezdjük sokan. Jó napot kívánok, egy élő rádió műsorból telefonálunk. Itt van a Juli meg a Feri, én Balázs vagyok. Szavaratunk egy pillanatra? Szeretnénk kérdezni valamit. Szia.
22: Igen, szia.
14: Hogy hívnak?
17: Keresztnév.
22: Tibi.
14: Ennyi volt, köszi. Szia Tibi, ciao. Van egy műsorunk, illetve hát egy műsoron belül mi tudakozunk, hogy van a magyar így november végén. Tibi, hogy vagy? Mit csinálsz szépen? Milyen lelkiállapotban vagy? Hogy érzed magad? Mesélj nekünk egy pár mondatot, Tibi.
22: Én jól vagyok, dolgozok.
14: Mit dolgozol, Tibi?
22: Tetőszigetelés.
14: Tudja a tulaj, hogy fönn vagy a tetőn, vagy éppen...
22: Tudja, már itt van mellettem. Itt van mellettem.
14: A tulaj? Mellettem a tulaj is? Ő is szigetel?
22: Igen.
15: Olcsósítotok?
22: Házunk.
14: Hogy hívják a tulajt?
22: Zoli.
14: Zoli. Szia, Zoli.
22: Na. De... Szia, hello.
14: Na, átjött Zoli. Zoli, te hogy vagy így november végén?
22: Hát lehetnék jobban is.
14: És a saját tetőtöket szigetelitek, ez a te házad?
22: Aha.
17: Ja. Hát de akkor menő vagy, van házad, van pénzed, szigetelésre, mit akarsz még az élettől?
14: Így van. Hogy telik a november?
22: Hát 10 éve még hajléktalanok voltunk.
14: Na, hát ahhoz képest. Na. És akkor most kinek a házába költözhetek be?
15: Önkéntes házfoglalok.
22: A szomszédéba.
15: És ez
14: a 10 éve elköltözött. És hogy telik a november vége? Milyen állapotban vagy egyébként úgy? Mi a helyzet?
22: Kérdeztétek, de attól nem lettem jobban.
14: De jó arc vettem, Zoli. De jó arc. És milyen foglalkozás, egyébként, de mit csinálsz?
22: Azt nem árulhatom-e?
14: A Jó, jó van, jó, akkor titkos. Add vissza még a munkás emberünket egy pillanatra, még őtől elköszönünk. Jó, vigyázz magadra, Zoli. Tibi.
1: Itt vagyok.
14: Tibi, te még nem mondtad de hogy hogy vagy így november végén? Hogy várod az ünnepeket? Milyen állapotban vagy? Hogy vagy, Tibi?
1: Én teljesen jól vagyok. Várom, igen. Úgy sem kapunk semmit. Hiába várjuk.
14: Kérd meg Zolit, hát te vesz valamit. Családos ember vagy, Tibi? Még egyedül nyomod? Mi a helyzet?
1: Én még egyedül.
14: És te nem igazán.
1: Én 23.
14: Tibi, hát te még nagyon ráérsz. De akkor jól, te jól vagy, mondhatni, jól vagy.
1: Én teljesen jól.
14: Jó, már jó tetőfedés, vigyázzatok magatokra.
1: Köszönjük.
14: Szevasztok.
1: Hello.
14: Tetőt fed a magyar.
15: Mennyire valószínűtlen, hogy ott állsz fent,
14: gondold el,
15: és ezt csak megcsörön a telefonod, és ott van három ilyen vihogó teljesen.
14: A másik oldalon. De jó arcok voltak.
15: Igen.
14: Havonta egyszer, gyerekek, ez abszolút belefér. Ezt csinálni kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
3: Blomdél fül- és orrbelövés Mártisza füreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
4: Az idén is DJ Tour Fest augusztus 13-14-15

0: Kalapácsok, helyszín, Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tourfest! Ne hagyd ki, hívd a haverokat is!
1: Albatrosz kikötő, tisza Füred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónak bérlés, színvonalas büfé szolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
2: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
3: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből, pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
4: Reklámot hallottak.
0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Bezár a tószegi kerékpárgyár. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik. A vállalat munkavállalói ezekben a napokban kapják meg a felmondásukat. A holland tulajdonos, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, miután az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Bár a következő napokban mérséklődik a kánikula, a veszély még nem múlt el. A hőségriasztás másodfokra mérséklődött, azonban a tartós meleg továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. A szakemberek ezért arra kérik a Jásznagykunszolnok vármegyei lakosságot is, hogy az enyhülés ellenére se feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról és a hőség idején ajánlott óvintézkedésekről. Augusztus 6-a és 9-e között rendezik meg az Arthur Fesztivált és a hagyományos Turi Vásárt. Augusztus 8-án sport, komoly zene és rockzene egyaránt helyet kap. A Turi Kupa utcai futóverseny mellett a katolikus templomban koncert lesz, este pedig a nagy színpadon követik egymást a fellépők. A rendezvény csúcspontja augusztus 9-én a Turi Vásár napján érkezik el. A hagyományos vásári forgatag mellett egésznapos színpadi műsor, mazsorett felvonulás, gyermekkoncert, operett, táncbemutatók és nóta műsor várja a közönséget. A négy napos fesztivál látványos tűzijátékkal zárul. Részletek a szoljon.hu cikkében. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Jásznagykunszolnok vármegyeieknek is. Ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Jásznagykunszolnok vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sok felé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Megtöltjük a hétvégét! extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
6: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb, hát hogy is mondjam, csak helyszínek közé.
7: De mi?
6: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
8: de ez?
6: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
7: Az?
6: Na mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándítóbb látványosságokat, és beraknak minket is.
8: Miközük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
6: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Ferenc.
7: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
6: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ezt nem tudom megválaszolni.
8: Leteszi a csomagját, és megnézi.
6: Nincs elég ezzel... baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
8: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
6: másodikok lettünk.
8: Látványosság.
6: Másodikok lettünk, így van.
8: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
6: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
8: Használni
6: is tudod, tehát hogy nem csak oda mész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem
7: egy mohóautomata?
6: Lehet használni. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
7: De Pesten van? Benne belvárosban?
8: Hát ha budapesti?
6: Pest, egészen pontosan Pest.
8: Pest. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
6: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
7: Nem, a nagy sörnyitó fenn a Gellért-hegyen.
6: Ja, a déli, a Deák tér?
8: A Deák
6: tér. Azt hiszem, a Vidámpárba gondolom.
8: Nem, hát a Deák téri óriás
6: nem
8: kerék. Nem az. Asszonyja.
7: Akkor nem a nagy sörnyitó fenn a Deák, a Gellért-hegyen.
8: Nem.
6: Nem, mert az látású Budán van.
8: Biztos, hogy nem. Ja,
6: mondtam, hogy Pesten van.
7: Pesten? Pesten? De ugye mindenki a vidéki.
8: 9 körül már velünk lesz.
6: Hát,
7: de ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
6: A vidéki
7: hívja.
6: Nem tudja, melyik a Pest, a budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat vagyunk.
7: Ez most övön aluli volt, mert Pesten, tehát mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
6: Budapesten belül.
7: Mégis Sebestyén Balázsnak hívja.
8: Főmegyek Pestre.
6: Pesten van.
8: A New York kávéhez biztos nem, mert az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
7: Pesten van is csalódás.
6: Úgy sem fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábrándítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
8: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a izéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
6: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta, túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet odajutni.
8: Hogy ne lehet? Mivel nem lehet odajutni? Hát ott tesz le a troli mellett.
6: Rohadjanak ezek meg, ott vannak.
8: Hát azért, mert te béna vagy, édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció eljutni A-ból B-be, azért ne
6: benyújtja. Azért hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife 3. lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Sourhouse, és a Gardatónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
8: Ezek
6: tök jó helyszínek egyébként.
7: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyetlen, de hogyha bemész, hát azok a folyosók azért azok nem ilyen életigenlőek, nem?
8: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
7: nem
8: még...
7: csak az elmúlás szaga van bennem.
8: Hát
7: de
8: sok fajta,
7: igen. Szóval az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket ez a... Meg ugye ez az öltöző, meg minden
8: szóval. Nem mondnám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
6: Európa igen. Legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mondtam, 100 éves, vagy mondtam, 150 éves, nem tudom, mikor adták, hát 15 körül, vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves.
8: Mi mit a vársz oda?
7: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
6: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat továbbra is fenntartom. Hogy az nagyon durva. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosabb.
7: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik azokat a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak érintetlen természetvízével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen hajléktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
8: És tényleg így és van.
7: Nekem ez egy ilyen.
8: És miért az egyiptomi piramisok, ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelen.
7: Egy Burger King.
8: Igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslat, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszállni, ha nem a újabb 10 ízét.
6: Igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
8: Tevén, onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
6: Azt sose találod meg azt a plát.
8: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok.
6: Angkor
8: Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
6: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
8: Az volt egyébként őszedte a belépőt tőlünk.
6: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
8: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az így ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
6: Tehát, aha, érte? De ott nem a hely volt rossz, csak sok turista volt.
8: Hát a hely az volt. Nem
6: a hely az adta?
8: Hát az adta. Az adta.
6: Csak
8: az
6: hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
7: Jó, én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. Hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
6: Ha medvetavat meglátod egyszer.
7: Egyszer. Soha ilyet még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetó vizében.
6: És álltál.
7: Ahogy a lábú életben ledugod át, előtte a testedet a medve, és teljesen más, és megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan ilyen valami, egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
8: hát
7: olcsó,
8: az a különlegessége.
7: Ilyen napidőkrémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg, és tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesen.
6: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
7: Nem.
6: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorkása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 órát? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Okay. Hollywood Walk of Fame, a Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres üzletekkel.
8: Ez a
6: Walk of Fame.
8: Ez tényleg.
6: Ott voltál?
8: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár izé, akár színész.
6: Hát igen, most ott egy csillagra, oda menni, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed a hajad, nem?
8: És tényleg az a környezet, amit mond. Üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok. Van olyan csillag, ami rajta.
6: Ez nem tűnik erősnek. Ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, Szilvás Válad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
7: Nekem tudod, mi volt ilyen?
6: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
7: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolctapolcán.
6: Ami most leégett.
7: Ami most leégett. Előtte. Mi elmentünk.
6: És nem jó?
7: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban. Nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület. Nem túlzott buszokkal jöttek a lengyel turisták.
6: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
7: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrény, be tud a cuccolat rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy most már meghaltunk, és már elfolyadott, hogy kimegy a pokolba, kimegy Mennyországba.
6: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállalod.
7: Muszáj bevállalni, hogy gyerek. És ugye ott van a barlangos része, és az volt, annyira tele volt emberrel, tehát így néz ki a vastag beled, mintha megetted ezt a csigát.
6: Sok apró sejt küzd a vastagbeli kanyarokkal.
7: Közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik abban, hogy a barlangban a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek be.
6: És ha már gyerek mondja, hogy ő nem megy be.
7: Gondolj bele, és ott állsz, és nézel bele, és azt látod, hogy tele van tényleg mindenféle nemzetiségekkel, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni semmilyen szinten. Sem morálisan.
6: Csak nyomják.
7: Igen, és akkor...
6: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki.
7: Bementünk, és végig arra mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze. Hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek, a
6: szlovákoknak. Tartsd, semmi nem megy be neki.
7: Úgy mentünk még, hogy egy gyerek befeszített a teljes testet, én fogtam őt, egy fadeszkát, így vittem még. Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely. Csak akkor még nem voltak ennyien.
8: Fölkapták.
6: Igen. Dunakeszi teknős békatanösvény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló, rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanösvény.
8: Már a neve is jó.
6: Egyébként ez ugyan jó, hogy elolvasott hétvégén, rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergeled, mész, ú, de nagyon jó lesz, mit fogunk menni?
8: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép. Épp lesz a hétvége.
6: Olyan tanösvényre megyünk, igen.
7: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
6: Vannak jó tanösvények.
7: De jó, de most
6: vannak jó tanösvények.
7: A teknős béka tanösvény. Az nem egy párduc tanösvény.
6: Igen, jó, hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki Tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri gépeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire odajutsz a tengerparhoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
8: 2009.
6: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
8: Ú, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány. Megvan? Láttátok
6: már? Hát ez a Brüsszel egyik nagy jelképe.
8: Nagy?
6: Vagy,
8: igen, nagy? Hát, nagy hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy?
6: Kicsi.
8: Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
6: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem, ki, nem mész.
8: Hát az a város jelképe. Már önmagában
6: az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát hogy
8: ha már ott,
6: ha
8: vagy,
6: ott vagy, megnézed a
7: Brüsszel,
6: kisfiú. Ne megint a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a 9-ük hídat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementük, udol fotóztunk, a vala volt fehér, így csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, a vége főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündi küldte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
7: Most lehúgyozni a szalmabálát.
6: Az abszolút,
7: igen. Az nem annyira helytálló.
6: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
8: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
6: Az is hosszabb. Az is korán indult. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg. A plitvicei tavak, azok is
8: az
6: szépek.
8: Új, de szép,
7: az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
8: Ugyanez mondjuk a Ausztria, Hallstatt. Az megvan, a tópartjának is gyönyörű, igen, falucska. Igen. Egy sor ilyen, egy sor ház van.
6: Igen.
8: Lépni nem tudsz a turistáktól.
6: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Biztattak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
7: Jaj,
6: két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért fél óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, fél órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás hazautad. Ilyen programokra azért rá lehet futni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Az idén is! DJ Tour Fest! Augusztus 13-14

0: kiállások, helyszín, morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Látogass el hozzánk Abáczalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, wakesurfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótóráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
2: Fáj, nyilal, zsibbad keze, lába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 06

0: 0-30-20-65-17.
1: Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
0: 0-30-20-65-17-27.
2: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
3: Még tart a nyár, és lesz még meleg, de jön az ősz, és a hideg is közeleg. A Füred Kábel által felszerelt klímákkal most hűtheti, később pedig fűtheti otthonát. Ingyenes helyszíni felmérés után mi kiválasztjuk az önnek megfelelő klímát, és kedvező áron, rövid határidővel felszereljük. Klímaterén is az ön partnere a Füred Kábel. Tiszafüred, Örvényi út 8/4, a Művelődési Ház mögötti utcában. Telefon 30 99 55 944.
4: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkold le a Verdát, kösd ki a Ladikot, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon.
5: Asztalfoglalás 0630 375 39 59.
4: Kocincsunk egyet a nyárra.
6: Reklámot hallottak.
7: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Másodfokra mérséklődött a hőségriadó. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Bár a következő napokban mérséklődik a kánikula, a veszély még nem múlt el. A hőségriasztás másodfokra mérséklődött, azonban a tartós meleg továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. A szakemberek ezért arra kérik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei lakosságot is, hogy az enyhülés ellenére se feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról és a hőség idején ajánlott óvintézkedésekről. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik. A vállalat munkavállalói ezekben a napokban kapják meg a felmondásukat. A holland tulajdonos, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, miután az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. A tartós hőség több szolgáltatás működését is áttírta. A hulladékszállítás rendje ugyan nem változik, a gyűjtőjáratok azonban a megszokottnál korábban indulnak, így érdemes a megszokottnál hamarabb kihelyezni a kukákat. Az NHS Szolnok közleménye szerint a változtatásra a tartós hőség miatt van szükség, hogy megóvják a hulladékszállítást végző munkatársak egészségét és biztonságát. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a kommunális és a szelektív hulladékgyűjtő edényeket egyaránt legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki az ingatlan. Részletek a szoljon.hu cikkében. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeieknek is. Ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Jó, ha tudják, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sok felé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
10: Na most kapták a recsendékot.
11: Hát
12: új cicik.
11: Azt.
12: Na, megint.
11: A hátamra. A változatosság kedvéért. Nem, kaptam a Mirótól egy szuper jó új telefont, és azt mondta, hogy most minek üljön bent a fiókban, ha egyébként minden nap használom, meg szükség van rá, mert a másik már egy elég vacak, és kaptam egy olyan telefont, hogy kinyitottam, és nem mertem hozzányúlni. Ilyen menő telefonom még soha nem
10: volt. Na, Katel, vagy mit kaptál?
12: Egy Nokia.
10: Van egy Nokia. De most nektek mi a menő?
11: Egy aktív flippes.
10: De most kérdezem komolyan nektek, ott bekerném, mi a menő?
11: Ez egy Samsung Galaxy S25.
10: Samsung Android-dal.
11: Valami intelligent, nem tudom, innováció, nem tudom, valami szuper.
10: Samsung. Hát ezt te is mondd már végig mindegyben.
11: Fogsz te még csodálkozni, amikor beindítom.
10: Egyszerűen az van, hogy az Android a hülyéknek való.
11: Nézni rám vágyakozva, hogy adjam kölcsön.
10: Samsungot még értem, de az Androidot nem tudom neked megbocsátni.
11: Mi a bajod vele?
10: Semmi, az iOS-esek okosabbak. Egyszerűen az van, hogy nem. Egyszerűen az van, hogy aki Androidot használ, az buta.
12: Az más, érted?
11: Igen, az. Hát, akkor én az vagyok, drágám.
12: Igazából ez a hír nagyon bennünket nem rázott meg, viszont ami utána történt, az szerintem minden egyes ember rémálma az életében, amikor végre valamihez hozzájutsz, és de lehet ez egy darab csokoládé, amiben tudod, hogy te fogsz először beleharapni. Lehet ez egy nagy értékű ajándék, amit tudod, hogy először te fogsz majd műszaki cikként bekapcsolni. Nálunk ugyanis az történt, hogy a teljes csomagolásában Juli ugye ide letette a telefont az asztalra, és kiment.
10: Igen.
12: Erre megérkezett László, aki fölbontotta a csomagolást, és egy mozdulattal...
10: Tökéletes. Nem is értettem, hogy ezzel mi a baj.
11: Az a
10: baj.
11: A szüzességét.
12: Igen. Hát minek? Ez a te ajándékod. Amikor... Te akarod leszedni róla.
10: Úristen, ne csináld.
11: Amikor leszed ezt a képernyővédőről, ezt a fóliát, azzal elveszed a telefonnak a szüzességét.
12: És azzal én teszed magadévá.
11: Megrontani ezt a telefont.
12: Érted? Azzal teszed magadévá.
10: De kemény vagytok.
12: Ekkor lesz ez azt a te mindenit. Telefonod. De hidd el.
10: Igen, tényleg is hát ez ennyi.
12: Igen, hát veszel egy új motort.
10: Igen.
12: Hogy te ülsz rá, te fingasz rá először az ülésre.
10: Na, hát az picit más azért, mint egy fólia a telefonról.
12: Hát most neki ez jutott.
10: Okay. Nem az áron mondom, hanem hogy azért kimotorozik először, vagy kigurul ki egy autó. Vagy kivesz le egy nyomorúságos fóliát egy telefonról.
12: Mindenki a saját szintjén nyomorog.
10: De mikor kaptad meg ezt a telefont?
11: Tegnap.
10: És miért nem szedted le egy napja lassan, vagy egy fél napja?
11: Mert eddig simogattam, meg nézegettem.
10: Úristen. De hogyha fél napig nem szedsz le egy nejlont egy telefonról.
11: Igen.
10: Van távirányítótokon is nejlont?
11: Van, persze.
10: Van az ülőgarnitúrátokon?
12: De rossz, most rossz nyomon jársz.
10: Hogy fél napja kapsz egy telefont. Van egy nyomorúságos nejlont, és fél napig nem szeded
12: le. A távirányító meg a kanapén lévő nejlon az a spúrság, hogy ne kopjon a távirányító.
10: De miért nem szedsz le egy telefonról fél napig egy nejlont, megkaptál egy... De hogy miért?
11: Mert még élvezed, mert még szeretgeted, mert még rácsodálkozol. Mi újra és újra kicsomagolom.
10: Az ilyen típusú emberek vesznek egy csomó mindent maguknak, amit aztán nem mernek használni, és aztán a tárgyaik rabjává válnak, és inkább nézegetik, mint használják.
12: Nem, csak élvezik.
10: Én tök őszintén kérdezem, én ezeket abszolút nem értem, de valószínűleg van bennem valami defekt, ami miatt én nem értem, hogy fél napig...
12: Eredetően rossz vagy haver.
10: Biztos, aláírom. Hát de az, azon, de fogod, azonnal... leszeded, elkezded használni, örülsz neki, te simogatsz egy telefont fél napig, és nem szeded le a nejlont.
12: Igen, élvezed, hogy új.
10: Csak hogy a nejlonon keresztül nyomogattad, vagy be sem merted kapcsolni?
11: Nem kapcsoltam be, most kapcsoltam be.
10: Hú, ez majd hosszú reggel lesz nekem, úgy látom. Tarts ki, Bali, ezt le tudod hozni, meg
12: ez
10: tudod
12: olyan,
10: csinálni. Én tökre elfogadom, hogy imások vagytok.
12: Egy szelet tortát, és nem zabálod meg azonnal, hanem egy kicsit...
10: Nézegetsz egy szelet tortát.
12: Egy kicsit még így kényezteted vele magad, húzod vele magad, hogy majd egy óra...
10: Én nagyon-nagyon más vagyok, mint én lassan kezdem ilyen nagyon magányosnak érezni magam.
11: Soha nem kaptál semmi.
10: És az a dolog, hogy ti néztek rám furán, hogy én vagyok más, nekem ti vagytok a tök furák, vagy jelen esetben te, mi az Isteni? Fia, kaptál egy telefon, tök jó, kibontod, leszeded a nejlont, berakod a szimkádet, simogatod, nézed, telefonálsz, már föl is hívnék rajta valakit, örülnék neki.
11: Egy ilyen elnyújtott előjáték. Ez egy ilyen hosszú, ilyen kis
10: barátkozás. Nejlon egy telefonon, az az előjáték?
11: Nem csak a nejlon, itt most nem csak a nejlon, az sok mindent szimbolizál, megtestesít. Ez most egy ilyen barátkozás vele. Örülök az ajándékomnak. Kiveszem, nézegetem, visszarakom. Azért hoztam be, hogy a Laci összehangolja a régi telefonommal. Oké, de... De hát igen, én akartam elvenni ezt.
12: A hallgatók nagy többsége velünk van.
10: De oké, én ezt
11: soha
10: ezt
11: nem volt olyan ajándék, amit így kezeltél volna? Hogy úgy kicsit körbejártad, hogy úgy kicsit megszeretgetted?
10: Nem. Hát basszus, én most nagyon keresem magamban az érzéseket, és nagyon próbálok valahogy erre így most így rácsatlakozni, úgy emocionálisan, érzelmekből. Ez a típus, amit írnak, hogy vesz egy tévét, és fél évig rajta van a fólia. Nekem ez a típus. Tehát, hogy van egy tévé, vesz egy tévét, és hónapokig nem veszed le a fóliát, mert mi van, ha vissza kell vinni, mi van, ha összetörik, mi van, ha nem jó, jaj, a fólia, meg egyébként is. Tehát azért kérdeztem a távirányítón a fóliát, mert hasonló nekem az,
12: hogy nem. Az a spúrság, az, hogy nem veszem le, jaj, ne kopjon le, az egy tök másik dolog. Juli le akarta venni, de azt akarta, hogy ő vegye le.
11: Figyelj, azt írja Kazi, az ilyen embereket a tárgyak használják, nem ők használják a tárgyak.
10: Így van.
11: Ez nem igaz.
10: De abszolút igaz.
11: Nem. Csak az a pillanat, ameddig örülök neki, és nem válik funkcionálissá, tehát, hogy onnantól kezdve bedobom a táskámba, és nem fogom kímélni, és ez állandóan itt lesz a kezemben, és dolgozom vele. De hogy ez nekem egy ünnep. Tehát, hogy örülök neki. Igen. Nem minden nap kapok ilyen telefont. Igen. Ezt én kicsomagolom. Erre én rácsodálkozom. Szerintem ez egy sokkal jobb állapot, mint amiben te vagy, Balázs. Hogy vannak még ilyen napok, amikor így egy kicsit egy levegőbe csapok.
10: Vannak még napok, amikor annak örülünk, hogy fönt van egy fólia a telefonon. Én most komolyan mondom, én
12: de
10: most
12: rossz,
10: Én most hazamegyek.
11: Nem fog találkozni ebben a beszélgetésben.
10: 21. században kapsz egy telefon, tök jó, nagy érték, értem, drága telefon. És komolyan mondom, fél napig nem szeded le a fóliát, és azon élvezed, hogy még este is rajta van, hogy reggel is simogatod, és most a Laci leszedi, és kirohansz a stúdióban, mert leszedte a fóliát. Tehát tényleg a... Zsül!
12: Tényleg veled van a baj.
10: Anna!
12: Veled van! Hát
10: segítsetek!
12: Hát
10: írjátok meg, drága
12: hallgatók! Nem a fólia
10: te most tényleg lényeg. Segítsetek, ti ott a másik oldalon. Kinek ment el teljesen ez? Csak azt jelent nekem, én ma leteszem a rádiót, nem írunk alá két évre.
11: Nem,
10: ez a világ megérett a pusztása. Tényleg velem van az? A fólia, leszeded, használod, bedugod, örülsz neki,
12: százszor
10: a Miró nyakába borulsz, megpuszilgatod, és azonnal fölhívnám a barátom, hogy nézzétek, milyen szép dolgot kaptam. A fóliát Anna. Simogassam fél napig egy telefonon. Hát ez komolyan...
12: És most
10: engem próbáltok meggyőzni, és nem hiszem.
13: Nem, én megértem a Julit.
10: Nem hiszem el. Igazad van, Juli, prosztul vagy.
11: Meg vagy kérgesedve, Balázs.
13: Nem kapunk napi szinten ilyen dolgokat, és van az emberbe egy szép érzék. Tehát itt nem csak az értékéről van, azt mondta, Feri mondott, például én a tortánál is egyetértem.
10: Nézegeted a tortát.
13: Egy picit átadom magam. Igen.
12: Igen, nem azt, hogy jaj, egy cílt is a bizorta.
13: És már neki esek, és rombolom szét. Nem,
10: ez a két véglete neki esek, és szétrombolom.
13: De nem, egy picit megállok.
10: Oké, picit megátadom magam ennek. Oké, de ez pont a fólia. Picit megállok, fél percig nézek, leszedem a fóliát, és használom. De egy napja rassza rajta van a fólia.
13: Nem azért van rajta.
12: Hú, leszedted a fóliát, Jézus.
13: Nem, Balázs, nem, ezzel nem lehetek egyet. Nem.
10: Hát ez úgy, Laci, ha most te is azt mondod. Te vagy az utolsó reményem, Laci.
12: Üzzette le! Hát
10: This is my man.
12: Laci, nem mondd már te,
14: kért, aki... hogy telepítsem át a régiről az újra.
10: És úgy akartad telepíteni, rajta van a fólia.
11: Nem! Jaj, Balázs, kérlek már, de tényleg oda megyek és megrázlak.
14: Semmi kérlek.
11: Nem erről van szó.
14: Mondtam, hol a régi. Jó van, hozom. Hát addig azért leszettem. Hát már kirakta ide.
12: De hát ez az ő telefonja.
14: Most kellett volna szednie már rég tegnap, amikor megkapta.
12: De te, aki ilyen műszaki ízé vagy, állandóan cserélsz mindent. Kapod azonnal?
14: Úgy, igen. Mert
10: a sejem cukorra leveszitek az alufóliát, kérdezi egy hallgató, vagy nézegetitek? Esetleg meg...
13: Összekeveritek a spúrság. Nem, ne keveritek. Ezt a Feri pontosan nagyon jól elmondta, nem mondom el még egyszer. Figyeljetek!
10: Értjük, nem értjük.
14: Ha mindenébe venne új telefont, ez nem lenne.
10: Hát komolyan
13: de erről van szó, hogy pont ez a lényeg, hogy ezt mondom, hogy nekünk ez egy ünnep. Én is úgy, hogy 4 évente cserélek telefont, vagy 3 évente, nincs fél évente új telefonom.
10: Én nekem si, gyerekek, nekem si, és láttátok, hogy néz ki, az egy 12-es iPhone volt, 3 vagy 4 éves. Szét volt törve a kamerája. Tehát én ezt nem azért mondom, hogy évente lecserélem az iPhone-t. Én se. De hogy mi a szarosztok azzal a fóliával.
11: Jó, de te nem szereted a tárgyaidat. Nekem van egy csomó tárgyam, amit szeretek.
13: De nem. Mit csinál? Így van, nem. Julival értek azért, egyet. Abszolút.
10: De ez egy fólia.
11: Jó van,
10: hagyjál. Ez a birtokba mevés. Katmanduból, és az fölrakod valahol, és nézegeted, megértem. Én ezt abszolút értem. Mert szeresd azt a szobrot, amit hoztál Katmanduból. Tök jó, értem. De hogy fél napig simogatsz egy telefont, és na mindegy. Szóval, na jó, de én elfogadom.
12: Mert az ez a világ már nem az a világ, ahol... Érted? Itt van, a hallgatók írják. Attila az új darts táblámba dobta bele az első nyilat kérdés nélkül a tábla avatóházi buli.
10: Atya, úristen, hogy ahogy kapott egy új darts táblát,
12: és valaki... Csinált egy avató, egy darts tábla avató bulit, aha, ezen egy picit, na,
10: oké, okay, hát ebben
12: kapaszkodhat, és ő szerette volna beledobni, hiszen az az ő darts táblája. És jött Attila, aki belevágta a dárcot.
10: Jó, én adom. Jó. Én adom, tényleg. Tehát, hogy ezzel nincs baj. Én tökre nyitott vagyok arra.
11: Engedd el ezt, Bali, nem fogunk ebben most találkozni. Semmilyen szinten. Egy grincs vagy.
10: Abszolút. Én ezt tökre elfogadom.
11: Remélem, hogy nem téged húzlak karácsonykor.
10: Nem húzunk ezek után, én nem akarok veletek húzni a nyomorúságos ajándékaitokat megkapni. Ami azt mondja, hogy én jövök is szarul, hogy nem örülök neki, mert kapok valami borzasztot, amiről nehogy isten fél percet kibontom és használni kezdem, és a végén még szarul jövök ki, hogy nem nézegettem fél napon keresztül. Hát hogy tehetél ilyet, amikor ez egy szép ajándék?
12: Nem kérte meg a Julia Lacit, hogy csomagolja. Érted?
14: Azt mondta, hogy telepítse már.
12: Azt mondta, hogy tép le a fóliát, azt mondta, hogy telepítsd át.
10: Atya úristen. Nem, egyébként nagyon sokan írják, tehát tényleg, hogy tényleg vesznek egy tévét, nem szedik le a fóliát, hogy az autóba ülnek, hogy napokig nézegetnek egy autót, de egyébként az autó oké, azért mondjuk napokig nézegetek egy autót, hát igen, az is oké, rendben, de ezt még úgy valahogy tudom azt, ugye, hogy nem mered használni, vagy félsz, hogy összetöröd.
11: Sose simogattad a műszerfaladat.
10: Tessék? Kérem,
11: te sose simogattad a műszerfalat.
10: De nagyobb érzelmi kapcsolatban voltam mondjuk az első autómmal, vagy a másodikkal, mint most az X-el.
11: Ez egy ilyenfajta kapcsolódás, igen.
10: Aha.
11: Tehát, hogy beülsz például egy új autóba, és úgy megsimogatod, meg úgy meg köszönsz neki. Kapcsolódtok.
10: Oké, okay, és utána nyomsz egy gázt, és valójában kimondolsz.
11: De nem erről van szó, hogy igen.
10: Az ilyen emberek vesznek a szép autó ülése kárpitra egy csúnya húzat.
13: Nem, ezt nem értitek.
10: Ez a típusú gondolkodás.
13: Nem, ez nem igaz.
10: Teljesen őszinte vagyok, van egy picit benne valami kispolgári. Van egy picit egy kispolgári gondolkodás.
12: Nem arról van szó, hogy ráteszel egy fóliát, hogy ne kopjon. Hát de ezt összekevered.
10: Az egészben van valami bántóan kispolgári.
12: Nem, meg bántóan tufa,
13: nem,
12: vagy kasszus.
13: Van, bántóan tufaság van benne.
12: Nem erről szól, hogy befóliázod a távirányítót, hogy így ne kopjon le róla a felirat. Egyszerűen az átérzés művészetét gyakorolja Juli.
11: Sűst, meg pont ma kaptál új tokot.
10: Simogattam.
11: Te tahó.
10: Simogattam, fölraktam, nem Laci, tök örülök neki, köszönöm, tökre használom, és kész, ennyi, ez egy tok.
13: De várj, annyit még a sztorihoz, hogy a Juli azért nem használta a telefont, mondjuk 24 órája van nála ez a készülék, mert hogy nincs rajta semmi. Hát úgy, hogy most telepíti tehát hogy ez egy új telefon, tehát hogy nem azért nem használta, mert spúr, mert hülye, mert rajta van a fólia, hanem ez egy, nincs rajta,
10: jó, okay.
13: Most megy át az adat, most, és persze. Ő szerette volna ezt megtenni, hogy elvegye a telefon. Fonja szüzességét.
10: Jó. Egy hosszú nap lesz így.
13: Ez tényleg?
10: Hogy jöjjek ki ebből? Hogy tudok így még megcsinálni egy műsor 10 óráig? Teljesen bementem egy olyan barlangba, vagy nem akartam reggel bemenni.
13: Nem fogtok találkozni.
10: Én ma jókedve jöttem ide.
13: De maradjálok az! De
10: ez a fajta bántó kispolgáriság, ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni.
13: Nem, ez személyiség.
10: Ez a fajta olcsó proliskodás, ez nekem annyi, ez egy fóliát bánunk egy fél napig, te jó Isten.
13: Ez nem proliskodás.
10: Mi lehet nálatok otthon?
13: De, hogy is.
11: Vannak például nagyon klassz ruháim.
10: Igen? És nem hordod őket.
11: Nem igaz, nem. Vannak, és meg is szólják, hogy miért veszek fel ilyen ünnepinek ható, ilyen szexi ruhákat bizonyos esetekben, amikor nem indokolt. És nem is értem, hogy miért. Miért ne hordanám? Hát bent van a szekrényben, ott álljon, felveszem. Ugyanez van a telefonnal is, csak ennek a telefonnak most egy alkalom kellett, hogy én ezt kinyissam és megünnepeljem. Ennyi van az egész történetben, nem kell túl gondolni.
12: Bali, és beleszart az ünneplésbe.
10: Jó.
12: Odaállt mellé, érted is.
10: Jó, akkor mindjárt fény, azután felhívjuk a Szlávikot, aztán szétszedi a bulinkat, jó? Bántó sárgaság támad az országra. Úgyhogy felhívjuk azt. Túl jó kedvetek volt? A fóliáról beszélgetünk sokat? Hát, hogy jön a Szlávik, mondja, hogy nincs itt mitől tartani. Jó, én elengedtem, tehát én meggyőzhető vagyok. Rendben van. Akkor ezt megdumáltuk. Szeretek valahogy így, nem tudom, más emberekkel találkozni.
13: Jaj, Istenem! Ez tudod olyan, mint hogy lenne egy új lap.
11: Szeretek néha kinézni az ablakon lefelé.
10: Szeretem megnézni, hogy
13: éltek. Hogy
10: milyen furába vagytok. De azt, hogy nektek én ugyanilyen fura vagyok.
13: Tudod milyen? Gondolj, hogy van egy új lakásod. Van egy nagyon szép lakás, ami új, és bemegy valaki sáros cipővel.
10: Igen.
13: Ennyi. És ott van, kinyitod az új lakást, bemész, és azt mondod, hogy Úristen, megélte, megadta azt nekem a sors, hogy van egy új lakásom, egy gyönyörű, új, be akarsz kötsz, valaki végigmegy sáros cipel. Mi? Hát majd fölmosod, nem? Hát most akkor mi van ebbe? Mert van benne valami olyan, hogy azt mondta, hogy nem, ez így nem helyes, nem jó. Tehát át akarom magam adni annak az érzésnek,
10: semmi
13: hogy
10: nincs benne.
13: Nincs benne semmilyen.
10: Nem, abszolút nem. Valószínűleg az én viszonyom a tárgyakhoz teljesen
11: igen,
10: más.
11: De nekem van egyetlen óta olyan tárgy is, ami egyébként, amihez ilyen szinten ragaszkodsz, vagy ami érzéseket vált ki belőled? Vagy
10: nincs,
11: ami,
10: nincs. Semmilyen tárgyal nem vagyok semmilyen kapcsolatban.
12: Hát ez baj.
13: Hát ez igen, baj, mert ez nekem baj. Van. Igen, nekem például a múltamból, anyutól megörökölt dolgok, nagymamámtól, nem nagy dolgokra kell gondolni. Egy olyan kis doboz, amiben fotók vannak, emlékek.
10: De most ez más, oké, most vannak ilyen fotók,
13: a doboz.
10: De olyan tárgy, hogy nem tudom, valami, ami egy tárgy, nem egy semmilyen tárgy, az egyáltalán nem ragaszkodom.
13: Én meg nagyon megbecsülöm őket.
10: Minél.
12: De ez nem a ragaszkodás, már megint rosszul.
10: Nem, hát most akkor nem szeretem, vagy nem tartom, vagy nem őrzöm, most akkor nem tudom, milyen szót használja.
12: Nem is a tárgy a lényeg, hanem az annak a megkapása, és, értem, és a teljes elfogadása, hogy ez most már a tiéd. És annak része, hogy te veszed le a fóliát.
10: Oké, ez benne most nem voltak új érvek, de értem. Tehát, hogy rendben.
12: És ugyanitt keresel új munkatársakat, tudjuk.
10: Új munkatárs, igen.
11: Igen, és az Anál Intruder 2000-ről levettem a fóliát, jó?
10: Igen. Balázs mondta, hogy vicceltem, és békén hagynak.
9: Igen. És akkor egy rövid szünet, Anna

0: music. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az idén is DJ Tourfest. Augusztus 13, 14, 15,

0: kiállások, helyszín, morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Blomdél fülés orbelövés Mártisza Füreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
2: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-es út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
3: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
4: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfelek. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató. Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
5: Reklámot hallottak.
6: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Másodfokra mérséklődött a hőségriadó. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Bár a következő napokban mérséklődik a kánikula, a veszély még nem múlt el. A hőségriasztás másodfokra mérséklődött, azonban a tartós meleg továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. A szakemberek ezért arra kérik a Jász-Nagykunszolnok vármegyei lakosságot is, hogy az enyhülés ellenére se feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról és a hőség idején ajánlott óvintézkedésekről. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik. A vállalat munkavállalói ezekben a napokban kapják meg a felmondásukat. A holland tulajdonos, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, miután az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. A tartós hőség több szolgáltatás működését is áttírta. A hulladékszállítás rendje ugyan nem változik, a gyűjtőjáratok azonban a megszokottnál korábban indulnak, így érdemes a megszokottnál hamarabb kihelyezni a kukákat. Az NHS Szolnok közleménye szerint a változtatásra a tartós hőség miatt van szükség, hogy megóvják a hulladékszállítást végző munkatársak egészségét és biztonságát. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a kommunális és a szelektív hulladékgyűjtő edényeket egyaránt legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki az ingatlan. Elé. Részletek a szoljon.hu cikkében. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Jász-Nagykunszolnok vármegyeieknek is. Ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
8: Jó, ha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrojárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kirándulóhelyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik.
7: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
10: Látjátok azt a nőt ott a képen? Látjátok azt a nőt, hogy a Miss...
11: Ez én vagyok?
10: Ez nem te vagy. Hát,
11: több
10: bokból sem te vagy egyébként, hanem Miss Universe világverseny. Uh-huh. Miss Universe világverseny, ő egy fekete nő, tehát nem lehet ő. Nem
11: lehet. Az én babám egy fekete nő.
10: A te babád egy fekete nő, a Miss Universe versenyzője. És ugye azt hiszük és azt gondoljuk erről, ami ott történt, hogy ez életében tulajdonképpen minden embernek ki van osztva egy ilyen, és ezen vagy túl van, vagy túl lesz, de egyszer ez elkerülhetetlen.
11: Ez micsoda?
10: Az elkerülhetetlen.
12: Csak nem mindegy, hogy hol.
10: Csak nem mindegy, hogy hol történik meg, de egyszer ez egy életben legalább elkerülhetetlen, és mindenkinek van egy ilyen kártyája, amikor is teljesen vállalhatatlanul, nagy rendezvényen, sok ember előtt, metro aluljáróban, mozgó lépcsőn, bevásárló központban válsz teljesen vállalhatatlanná, és csúszol el, esel el, gurulsz egyet, bukfencezel, és adod oda, és teszed egy aranytálcára.
11: Én már érzem is a Lourdes-nak a padlóját a raksom alatt, igen.
10: Teszed a tálcára úgy a méltóságodat, hogy az abban a pillanatban otthon marad, és nincs veled. És van egy kártyád, amit húzol, mielőtt megszületsz, hogy ez hol és mikor fog megtörténni, de mindenkivel megtörténik. Egy nagy segreesés, egy nagy gurulás, egy nagy jelesés. Miss Universe szépségverseny Tájföldön, Miss Jamaica. Hát ezért se lehet ő, látod? Ő Miss Jamaica.
12: Nem vagy jamaicai.
10: Nem vagy jamaicai.
11: Mert nem vagyok jamaika, és honnan tudjuk, hogy
10: mert hogy jamaika kié?
12: Kié a jamaika?
11: Ennyire egyháziaké.
10: Kis ravasz, oda lesz, hogy kibújt. Figyeljetek, úgy zuhant le a színpadról, hogy nem tudom, hogy innen fel lehet állni. És most nem fizikai értelemben mondom, hanem önérzetben, önbecsülésben. Mennyit álmodsz egy ilyen estével? Hány éjszakán kísértezel, hogy ott vagy életed döntőjében, kiuttat az országod? Egy csapat dolgozik rajtad, sminkelnek, hajat csinálnak, estéiben vagy, narancssárga estéiben vonulsz, életed formáját mutatod, fogysz rá 13 kilót, bulémiás vagy, hánytatod magad, nem tudom, hogy jutsz el.
11: Mondtam neked, hogy ne olvass a napomba. Megbeszéltünk, hogy azok az én
10: akkor
11: irataim.
10: Is te leszel kokaincíz, bulémiás vagy, hánytatod, talán nem ennyire hányatod a sorsunk, de hogy tényleg életed estéje.
11: Igen.
10: És mi történik, egy földig érő narancsárga estében vonulsz a színpadon, amikor a sötét kifutó rossz helyre lépsz, és a közönség szeme láttára leesel a színpadról, beesel a színpad elé.
11: A zenekari árokba?
10: Tulajdonképpen mondhatni zenekari árokba. A nézők felugrottak megnézni, hogy jól van-e, de nyilván a közösségi médiában innentől kezdve te nem vagy egy élő ember. Tehát amit te ott kapsz, amilyen mémek születnek belőled, amit átélsz életed nagy vonulásának pillanatában.
12: Oh, nem, figyelj. Ez fájdalmas volt.
10: Figyelj, úgy
11: Jamaica elhagyta a csecsoportot.
10: Jamaica kipontozott.
11: Jamaica kilépett a csecsoportot.
10: Igen, Jamaica, igen. Jamaica, igen, igen. Az üzenet töröl veled, Jamaica kilépett a csoportban.
11: Atya úristen.
10: Atya úristen.
11: Atya úristen.
10: És ne legyünk naívak, mit kapsz a saját országodtól, a lakóktól, az ott élőktől, a mémek formájában? Nem tudom, hogy ebből ki össze. Egyébként tényleg, és csak egy esés persze, de hogy egy világversenyen, életed versenyén beesni úgy az árokba, hogy 12 percre eltűnsz, beleesel a Marianna árokba, onnan mire visszamászol a színpadra. Mire rendbe tesznek.
11: Ez nem Marianna árok, ez már jamaica árok.
10: Szétborzolódik a hajad, leszakad a ruhád, nem is mászol vissza, vagy ha visszamászol, akkor már lemész hátra a színpadon. Nem tudod, nem tudjuk a folytatást. De arról kezdtünk beszélni, hogy valószínűleg egy ilyen, mindenkinek van egy ilyen kártyája. És vagy kijátszottad már, vagy a jó is még azt, hogy nem.
11: Jó, időrendben elkezdem, jó? Tehát időrendben mondom, hogy mikor tökéletes.
12: Több is van.
10: De valakinek több ilyen kártyája van.
11: Nekem egy paklit adtak.
10: Kihelyett álltál sorba.
11: Bármikor húzhatok belőle. Egyszerűen nyíregyházi állatkertben német cserediákokkal voltunk, és nagyon nagy stand-up-olásokban voltam németül, amit akkor még nagyon élveztem. Majd egyszer csak leültem egy székre, amit tudjátok, az egybefröccsödött műanyag szék, azt ismeritek? Majd egyik kedves osztálytársam, aki nem annyira viselte el, hogy ilyen jól tudok parádézni a többi német csehdiák előtt, úgy érezte, hogy visszaél az az információ, hogy elég csikis is vagyok. Ezért oldalról hátam mögé került, és két oldalról nagyon durán megcsikolt, amire én automatikusan elrúgtam magam.
12: A két lábbal a székbe.
11: A szék meg azt mondta, hogy I'm out! és a hátsó két lába kitört, én meg feldobott lábakkal feküdtem a majom ketrec előtt.
10: De nem ez volt az, amikor a földforgási sebesség egy kicsit gyorsult, és a dőlészög egy fél fokot megváltozott?
11: Kettel estek a hetes buszra, Budapesten, nem tudják, hogy van összefüggés.
10: A tudósok azóta kutatják, hogy mi történt a földtengelyben, 10 fokot elmozdult a forgási tengely.
11: Konkrétan a lángosok leestek a szállítóra.
10: Szezmikus anomáliák történtek, berejezett a Richter skála.
11: Mi Richter?
10: Nekem van Richter skálám, majd pontozom a Richterjeket. Neked nincs Richter skálád, érted? Csak nekem lehet Richter skálám.
11: Azt hiszem, hogy az igénytelensége most fel fogja jutni a fejét a műsor. Ez a két pánik a legjobb ötlet. Na igen, szóval, hogy
12: egyes,
11: igen, jó.
10: Ebben már te vezet. Te akkor neked tényleg több kártyád van. Bődületesen nagyot esélyed.
12: Ott volt ugye a Lurdi házas sztori.
10: A Lurdi, ígérkeztél meg hozzánk, az a legelején történt.
11: Az felfoghatatlan.
10: Minden idők legnagyobb esés ever. Lurdi étkezd, de egy kicsi lépcső, ahogy te leérsz.
11: Nem, az egy szintkülönbség volt, amit nem jeleztek egy salátabár oldalán. Ugye, de ez is tudod, amekiben nem esnek el az emberek. Salátabárba esnek el, igen. És a lényeg, hogy egy tálcával, egy teli tálcával próbáltam meg ugye visszavinni a tálcát, és a szintkülönbség nem volt jelezve, ezért a bokám azt mondta, hogy nézd, itt van! Nézd, itt van!
10: És nem emlékszem a sztoriára, hogy gurultál, vagy nem, lemaradtál, figyelj, vagy csak feküdtél, és ráadásett a rizibizi.
11: Black autón volt, hogy teljes erővel előre csattantam, így. Tudod, én magam elé csattam a tálcát, és elhasaltam. De úgy, hogy ez tényleg olyan volt, hogy dimenziót ugrottam.
12: De a pattáj maradékok csúsztak le az arcodon?
11: Saláta volt, hát meg igen, de meg a gyerek kínaia, igen.
10: Úristen, és tudod, ez azt érzed, hogy megáll az idő, mindenki téged néz, bármit csinálsz, nem tudsz eltűnni, nem tudsz levegővé válni, végig, azt mondom, végig kell csinálni. Ilyenkor érdemes egy picit lemaradni a földön. Nem nincs
12: kiélvezni,
10: vagy mi? Nem azért, sokkal kétségbe esettebb, ha nagyon gyorsan megpróbálsz föladni. Tehát úgy kell csinálni, hogy igen, elestem, és azt kell mondani, és még egy picit ülni kell. Azok, azt szerintem ők a bátrak. Tehát ha nagyon gyorsan riadtam, fölállsz, verve vagy. Nem szabad. Ott gurulni kell, és ott feküdni még egy kicsit.
11: Jó.
10: Ez a jó megoldás. Tehát tényleg többször álltásolva.
11: Egy év ezelőtt sétáltam az alsóösi strandon.
10: Ne!
11: Jézus. Amikor a gyerekkel együtt sétáltam a strandon, és ugye, tehát hogy vannak azok a focipályák a strandok mellett, ahol ugye lehet strandfocizni, amit ugye strandfocilabdával játszanak, de egy kedves család úgy érezte, hogy ezt egy sima focilabdával is meg lehet ám csinálni. Úgyhogy valaki teljes erőből megbikázta a focilabdát, ami engem, aki ott a parton sétáltam, teljes erőből fejen talált, a szemüveg, ami nem volt egy olcsó szemüveg, ugye már,
10: úristen,
11: akkor elferdült az arcomon, és ott álltam, hogy agyrázkódást kaptam, csengett a fülem, majd oda mentem a faszihoz, hogy ne haragudj, de ezt miért csináltad? És azt mondta nekem, hogy le kéne fogyni, akkor nem fájna annyira. Mondom.
12: Ez megalázó.
11: Mondom, te pontosan milyen biológia órára jártál, ahol a fejbevernek egy labdával.
12: Az a zsír mennyiségétől függ, hogy mennyire fáj.
10: De még be is szólt.
11: De igen, és hogy azt mondta, de mondom, ne haragudj, de mondom, ez egy tök drága szemüveg. És mondom, szétek a strandon, érted? És hogy nem jössz oda bocsánatot kérni, érted? És nem mondom, hogy ne haragudj, hogy teljes erőben véletlenül fejbe rúgtalak. És nem jön, hanem még felháborodik, és azt mondja, hogy én mit vágok fel neki a drága szemüvegemben.
12: Én egyet húztam ilyet életemben.
10: Neked te is kihúztad?
12: Még amikor híres Best of együttes voltunk, a Abaházival, meg a Buzával, és valami kivilágított nagy színpad, bekonferált bennünket a kisasszony. Nekem még dolgom volt lent a színpad mellett, egy utolsó ital cigaretta, a többiek már fölmentek, és én elkezdtem fölrohanni, hogy úristen, kezdünk. És keresztbe volt egy sörpad. A színpad szélén
11: és kerül. És már nem látod meg.
12: És nem látsz, mert ugye minden fény feléd van.
11: Megérkezett a modoros
10: mindig így jön be. Ez a sörpad, ez a hosszú
12: az a hosszú, ami ilyen lábszár magasságban van. Tehát te nem is gondoltad, hogy
10: és
12: ott van.
10: És már gitárral a nyakadban, úgy, ahogy van.
12: Nem, a gitár szerencsére fönt volt, a fölnyársalom magam, de már akkor minden szem a színpadon. Nagy fény, a többiek már fent vannak.
10: Úristen.
12: Mondom, gyorsan, akkor rohanok én is keresztbe a pad, és így beesel a fényre.
10: De egy nagyon nagyot.
12: Nagyon.
11: De tudod, miért történt ez? Mert megtagadtad akkor a zenész attitűdöt. Úgy kellett volna felmenni, hogy a cigi a szádba van, és közben pedig ugye a gitár már a hónod
12: és már penget.
10: Kicsit támolyogsz, akkor az úgy benne van.
11: Én Hendrixesben, igen.
10: Egyébként ez a kártya nem tud magányosan történni. Ez a kártya általában úgy van kihúzva, hogy ez tömegben történik. Ez tömegben
11: történik. De Balázs, hol van a te kártyád?
10: Képzeld el, én beszartam.
11: Nagyon szeretem.
12: Szerintem te vagy a 10 pontos.
11: Jó, Istenem, szeretem. Mindenkinek megvan a kártyája.
10: Igen. Állítok, az Eszti ütötte el lyuk után a Lurdiban, nyitottak egy pinceborozót.
12: Szemetek vagytok.
11: De
12: nem
11: elég jó.
12: Ez
11: elég jó volt azért.
10: Igen, ez szellemes volt.
11: Én magam jelöltem ki az ajótatot.
10: Igen, ez szellemes. Futár voltam Ausztriában, csomagot vittem egy általános iskolába, kis emelkedő a bejáratnál, minden csutkára le volt vagyok, két csomaggal a kezemben estem pofára, mindenki engem nézett, senki nem segített egyébként felállni. 5 percbe telt, mire felálltam a csúszós emelkedőn, és ezt egyébként mindenki jól szórakozva végignézte. M3-as kivezető KFC, nyaralásból tartottunk haza, maga biztos a sétáldalon befelé az étterembe, összeestem és betört az orrom. Volt egy fotocellás üvegajtó, amit nem vettem észre, hogy nem nyílt ki előttem. Bent kajált az egész mezőkövesdi foci csapat. A csirkeszárnyak egytől egyig lelettek nyelve a röhögéstől.
12: Na, ez kinek volt meg becsukott
10: üvegajtó? Én mentem neki fotocellásnál. Én mentem, én felfoghatatlanul
12: neked
10: durva.
12: Neked volt üvegajtód? Mert nem. Az amikor annyira szép tiszta, hogy nem látod.
10: Hogy nem látod.
12: És beszélgetsz, és ráfordulsz, pam.
10: És ebben az a kemény, hogy nincs időt hárítani. Tehát, hogy ugye úgy néz neki, hogy nem vagy rá felkészülve, és egyszer csak olyan, mintha pofán vágnának szemből, mert nem veszed észre, hogy nem veszed észre.
11: Rezetelik az agyadat. Újraindult az egész gép, nem?
10: Tehát, hogy... Brutális ütés kapsz, igen. És egy pillanatra megállsz, és úgy elgondolkozod, hogy mi történt, mert nem egyből fogod föl, hogy van előtted valami. Igen.
11: De miért van ennek érzelmi vonzata?
10: Meg kell emelkedned, mert megszégyenülsz.
11: De még akkor nem is vagy tisztább az, hogy megaláztak, vagy megaláztad magad, vagy megaláztattál, hanem egyszerűen csak azonnal lesz egy ilyen gyermek. Nem tudom, így vissza, retrospektív, mint az összes ilyen gyermeki esésed így egy esésé válna benned, és lesz egy ilyen... Tehát én el tudnám sírni magam bármikor, amikor ilyen van. Tehát, hogy azonnal jön.
10: Mert hogy egyszerre történik minden. Egyszerre nagyon kellemetlen, sokan néznek, elveszed a méltóságodat, teljesen kontrollálatlan állapot, és mindez nagyon nagy fókuszban. Tehát ez a legrosszabb rémálom, nem? Ez a legrosszabb, ami megtörtént.
12: Ja, annál rosszabb, amikor mindenki téged néz.
11: Figyelj, és ez. Sziasztok, egyszer a saját villamosomból estem ki, amit én vezettem. Az utasokkal teli villamos.
10: Ez egyébként ez jó fejség.
11: Tele volt utasokkal a villamos a Batthyány tér közepén. Szétnyílt a fejem, engem a mentő, utasokat pedig egy pótlóbusz vitte tovább. Martin.
10: Igen, valaki csak annyit küldött, hogy azt sem kérdezzétek meg Joe Biden. Egyébként ő is tudna mesélni. Azt mondja, hogy legcikibb élményem sportcsarnokban tartott tavaszi vásáron. Barátnőmmel a fenti nézőtér felől haladtunk lefelé a lépcsőn, akkor még fából volt. A felé sem értünk, amikor beakadt a bakancsom sarka, és bukcencezve, csörögve, csattogva érkeztem le az aljához. A zene hangját is elnyomta a mutatványon, meghűlt a levegő, mindenki esett, egy fiú akart felsegíteni, de nem hagytam, csak annyit kérdeztem, hogy jól áll-e a hajam. Próbáltam méltósággal kiosonni, az egész hátam lemorzsolódott. Jó. És egyébként minizgulsz tényleg, hogy jól áll-e a hajad? Annyira tipikus. Tudod, hogy így, hogy talán az még megmaradt. Annyi talán maradt az esésből. Igen.
12: Na, a Joe Bidenre ráfűzve, ugye ott az egyik klasszik, a legendásak közül, az egyik klasszik a kerékpáros, az megvan, ugye? Amikor Biden kerékpározik,
10: igen,
12: átmegy
10: és,
12: az
10: igen,
12: úton.
10: Igen, igen, és eldől, ugye neki olyan pedálja volt, hogy olyan cipője, amit ráadaszel a pedálra, és az megfogja a pedál, igen.
12: Na, akkor most kerékpáros szaktársak, te nem estél soha így?
10: De nagyon sokszor. Na, én nem használok ilyen pedál, de erdőben, biciklivel, Margit-szigeten nagyon, persze. Persze, hát
12: de ez... az, amikor mentek sokan, ugye ezzel a becsattintós, hogy hívják a pedállal, megálltok a kocsma előtt, hogy iszunk egy fröccsöt, frissítés véget.
11: Nem is értem a szavakat, amiket használsz.
12: És te elfelejtett kiakasztani.
10: És eldőlsz.
12: Ilyen szerintem mindenkinek volt.
11: Jó, Isten, egyszer a bátyám a cross motorra esett el úgy, hogy feldőlt vele, mert nem volt lehajtva ez a kitámasztó, vagy le volt hajtva a kitámasztó, feldőlt vele, és akkor állt fel, beletérlet a visszapillantó tükrébe. Az egy 12 töltéses
10: történet. Én ezt már elmeséltem, én egyszer úgy estem a biciklivel viszonylag nagy tömegölt Margit-sziget, nyár, gurulok le az Árpád-hídról, Margit-szigetre, anyámék, régi bicikli, és a lámpa elől lelazult, és befordult a küllök közé. Ami az azt jelenti, hogy az azonnal satú. Tehát az egy az egybe áll meg úgy a bicikli. És tudod, amikor, mint Szándokán a Tigris alatt, amikor érzed, hogy levegőbe vagy egy pár másodpercig, és nagyon hosszúnak tűnik, Tom, és így megáll az idő. És tudod, hogy most vége van. Tehát, hogy repülsz előre, meg kell oldanod.
12: Mindenki lassult,
10: és mész a levegőbe, ugyanis lefele az Árpád-hídról, ugye úgy lehet lejönni a Margit-szigetre, hogy iszonyatosan csapatod lefele. Anyám, még a biciklisztünk. És ahogy lefordult a lámpa, az nullára fékezi a bicikli, azonnal fejrász, sanctalan vagy, beesett a küllök közé. Úristen. És úgy abban a lendülettel gurulsz tovább. De kigurultam.
11: Téglis muffinc?
10: Nem tudom, miatt vattacukrozó gyerekek, időstérik, tudod, mindenki. És te ott vagy,
11: ezt van,
10: nem
11: voltam.
10: Igen, 14 éves, de úgy emlékszel rá, hogy nekem megvan az időstérinek a pillanat, aki rám néz, hogy azt hiszi, hogy meghaltam. Tehát ő azt gondolt, hogy ebből, nem, hogy ebből nem lehet fölállni, és emlékszem a nénire.
11: És anyám ennek a felébe belehaltam volna.
10: De musz, ez mindenkinek van. Egy ó, ilyen esésed van. Tehát hogy ez ki kell húzni, ezt a kártyát.
11: És a BKV, amikor az ülés mellé ülsz.
10: Olyan volt, de ezt nekem buli után hajnalban.
11: Nem, én voltam. Egy eszterevű hallgató írta. És tényleg úgy hívják. Igen, hogy kanyarodott a busz, és le akart ülni, de levegőbe ült le.
10: Jézus az Isten. Milyen, és annyira ciki.
11: Az annyira ciki, és az fáj, és a popi.
10: Jó, ennél már csak az a kellemet, hogy elalszol és megijedsz és fölébredsz. Kicsit más témére kialudt el úgy BKV, hogy egyszer csak fölriadsz egyet és rángatózol egyet és körbenézel, hogy
12: ki láttad. Vagy arra.
10: Nem mondd, hogy nem a világ legkellemetlenebb dolga BKV-n úgy elutazni, hogy rángatózol, fölébredsz.
12: Üvöltve.
10: Figyelj, nincs cikim. Ez nagyon durva. Szakács voltam egy szállodában, esküvőre főztem, mennyasszony tánc közben elrabolták a mennyasszony, de futő közben az ajtófélbába csapták a fejét. Az első két meccső fogadat.
11: Ugye, de amúgy ezt vágott, ezt be akarták tiltani, mert hogy halálesetek lettek belőle.
10: Igen, én egy olyan sztori tudok.
12: A mennyasszony rablásból.
10: Igen, én egy olyan sztori tudok, a gerincre vágták a mennyasszonyt is. Tehát kicsit megöli a bulit, fölkapta a hülye, be volt rúgva, senki nem kérte, elvitte, elesett, és a gerincére levágta a csaj.
11: Na látjátok, ezért főleg én biztonságban helyezem.
12: Igen, mindig ezért. Most annyi a különbség, hogy téged többen ejtenének.
11: Igen. Igen. Nem hiszem, hogy ezt ne.
10: Ha valamiben nem vagy veszélyben, a mennyasszony tánc utáni elrablás.
11: Így van. Nagyon helyes, látjátok, biztonságos élete tényleg.
10: Futás közben belecsapta az ajtófélfába a fejét, az megvan, gondold el, a mennyasszonynak és az esküvődön, amikor a legszebbnek kell lenni, letörik a meccőfogat.
11: De az egész mennyasszonyrablás annyira prostó.
10: Nagyon prostó.
11: Hogy tényleg készülsz rá hónapokon keresztül, vendégül láss ezeket az embereket, hogy jól érezi magad, és jön, felgyűjt ingúja, kigombolt ingel,
10: izzadva,
11: a malac módra izzadt, ilyen büdös emberek.
10: A legrészegebb, aki úgy akar elrabolni, hogy már a világáról nem tud. Biztos, hogy baleset a vége. Biztos, hogy baleset.
11: Aki nem bírja, és egy kicsit nem rajta van a fókusz, tehát eltelt 10 perc, és nem ő volt a középpontban.
12: Régi hagyomány.
11: Régi hagyomány, és akkor, igen, de nincs jó fizikai állapotban, nem tudja felmérni, hogy pontosan mit csinál. Már attól, hogy hozzáérsz, már gusztustalan leszel te is, tehát igen. Hogy tudod, csatakosan. Ez...
10: Viszont az a jó a félig letört meccőfogban, hogy olyan éles lesz, hogy szájjal kibontod az ajándékot utána, nem?
11: Le tudja kaparni a kaparót.
10: Suzsi, gyere ide, mostantól te bontod a söröket. És hajnali hatig csak a söröket bontotta, olyan éles volt a meccőfoga. Úristen, azért szegény mennyasszony.
11: Ez is jól kezdődik. Gólyalábas voltam a Budapest parádon.
10: Szerinted?
11: Mi lehet az, de mi történhet?
10: Igen, tehát innen mi történt? De befejezi a történetét? Vagy nem is
11: azt
10: mondja?
11: Azt mondta, hogy egy 4 méter magasban volt, amikor egy banánhéjon elvágódott a tömegben.
10: Atya,
11: egy
10: banánhéjon.
11: Ez mennyire ilyen filmes jelenet.
10: És a gólyalábasnál vagy azt kívánod, vagy kívánják, hogy essen el, vagy félnek, hogy elessen, de mindenki kicsit nézi a gólyalábasokat, hogy ne rássen. Igen. Tehát a gólyalábas mindig gyanús. Igen. Ott valami biztos, hogy lesz. Igen. Egy polszki fiátból estem ki 30 km/h hátul. Szóltak, hogy már csak gurulunk, mert kifogyott a benya, gondoltam, kilépek, és menet közben tolom a falu tábláig, kiléptem a kocsiból, valahogy elől mesélték, hogy látták a tükörben, milyen szánalmasan bukfencezek a kocsi után, mert beakadt a lába, hogy megpróbált kilépni, csak sört ittunk mellő után. Lejött mindenhol a bőr, nyilván én meg hát borzasztóan beégtem, írja egy hallgató. Azért egy kis polszki, kis ablakán kimászni, elől, úgy hátulról elől kimászni, az elég nagy teljesítmény.
11: Ja, figyelj, ez Balatonon egyik este sétáltam egy hosszú stégen. Magamra terítettem egy hálózsákot, mert fáztam. Megbotlottam, nekidőltem egy nádfalnak, onnan pedig kiterülve érkeztem a vizes hullámtörőkövekre, amit nagyjából 100 ember nézett végig. A stíg a téremtől a szerszámóig mindenhol legyúszta rólam a bört.
10: Úristen, nagyon kemény. Néni elaludt a buszon, mikor kanyarodott a busz, leborult, mint egy kumprizsák. Szerintem nem is kell többet mondani, egy mondok bowling, beléptem, megcsúsztam, a kezem, lábam szanaszét. Atya Isten. Azért egy bowlingpályán is nagyon meg tudnak ám nézni.
12: És
10: nem?
12: Még benne a három ujjad a izébe, a golyóba.
11: Az akkorát csattan. Az akkorát csattan.
10: Esküvő csokordobás, háttalálsz, másfél méteres patka, nem nézed levegőbe a csokrot. Hátra léptem, konkrétan be, és még a csokor is rádesik. A lehető legnyomorultabb dolog, igen. Budai étteremben randiztam egy srácsal, amikor mentünk le a lépcsőn, megcsúszott a cizmám, az összes ragasztott műkörmöm lepotyogott.
11: Jaj!
10: Nem volt több randim a srácsa. Egyébként pedig ez hát cuki helyzet is tud lenni.
12: Jó indítás.
10: Ez kedves helyzet. Tehát látsz egy csajt így mondjuk egy első randin, és elesik, és ezen ő röhög, és ezt jól kezeli, szerintem ez egy tök megnyerő tulajdonság.
11: Hát nem?
10: Tehát a csaj valószínűleg elsőre szégyenlőben, de hogy te közben meg tudsz benne látni valamit, hogy na ez most cuki.
11: Ez jó nagy nyomorék, ezt feleségül veszem.
12: De lehet, hogy itt a csaj nem akar több, tehát hogy annyira szégyelte magát, hogy ő nem akar
11: ezek hülyeség, ez mindenkivel megtörténik meg amúgy.
12: Nem, ennyiszer nem, mint veled.
11: Dehogy, hát 38 év alatt azért statisztikailag oké szerintem. Jó, ne egyél ilyen flagma, mert elmondanám neked, hogy ha felhívnám Békát, biztos elmesélni meg a
12: egy
11: nagy...
12: Egy csomót.
11: Azért mondom, hogy szerintem az a mennyiségű alkohol, ami azon a torkon lefolyt, ami ott benned van, tudja, hogy voltak
12: nagy esélyeseim. Olyankor nem még. Szokott bajom lenni.
11: Nem?
12: Ha tudod, a részeg emberre vigyázz a jó Isten.
9: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Épít vagy felújít? Malino Ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésre.

0: rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
1: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatornarendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fényben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
2: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
3: Az idén is DJ Tour Fest! Augusztus 13-14-15 Tiszafüred, BSV, Mis, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Hollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lümen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
4: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza-tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenőfaluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! A slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Loose Control. 47. pedig egy Deep House elektronikus tánczene Blondistól és Stevie Appletontól a Never Walk Alone. A kanadai DJ producerlány Blondis azt mondta, a dal ihletét

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blondish dal után Kashmir jön, és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door, a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Eva Max dala a Whatever a 43.

Walk With Me-t a 42. helyen, a 41-en pedig a foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az idén is DJ Tour Fest. Augusztus 13-14-15

0: kiállások, helyszín, morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogató tálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
2: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
3: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
4: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620-553-5353 és 0630-298-2778.
5: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszatavi-ökocentrum.hu a természet élménytára.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 36

Beat of Your Heart, attól a Purple Disco Machine-től, aki már harmadszor lép fel idén Magyarországon, ezúttal is a Strandfesztiválon. Ez a dala tehát 32. a Rádió

Time. Itt Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mind az elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat, nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben a Rádió 1-en, ez a 30.

0: Ennél jár. Van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quintess
1: and this is our

0: Itt a Rádió Egyen. Közlekedési információk. Berki küldte a hírt, hogy az M3-ason Bagnál lassabb a haladás, ahol az aszfaltozási munkák vannak. Az M5-ösön a 74-es kilométernél dolgoznak, a Kecskemét észak csomópontnál, itt is lassú, ezt Göge írta. M7-es Balaton felé terített Székesfehérvár és Velence előtt Zsombi üzente. Ha van még hír, jöhet, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93 pera. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
4: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Fő utca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
5: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
6: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
7: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak. Dolgoznak.
8: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
9: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
10: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
11: Az ITV-s DJ Tour Fest augusztus 13-14-15

0: ki, hívd a haverokat is!
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió a 24.

Ezt ebben az órában is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

Ed aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt Feels So Good a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5 pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs Megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszana.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfelek. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszatüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
3: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken.
4: Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd tűzd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
3: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
4: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
5: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
6: Blomdél fül- és orbelövés Mártisza füreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
7: Az idén is DJ Tour Fest. Augusztus 13, 14, 15,

0: kiállások, helyszín, morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a OneTicket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Önt is várja a Tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
2: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi Kis Hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy top 50. A 13.

0: show me that ish, don't leave. Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével, a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening to

között Opel Light, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan, ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opel Light ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

Seinfeld, Hard Like Mine, 6. Két Taylor Swift-dal egymás után, 5. lett az Opel Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszeles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
8: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, wakesurfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evezz csendes vizeken. Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
9: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy

0: válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma. A Zafír ékszerüzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
1: Nincs ideje a mosásra? Vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól-házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
2: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő, Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
3: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai sláger.

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál. Csak igazi mai sláger megy. Hello! Jó munkát azoknak, akik dolgoznak, jó pihenést azoknak, akik lazítanak, bármit is csinálnak, a Rádió 1 legyen ott a háttérben, ránk számíthatnak. Elindult a Daily Mix, jön Szigeláj és a Riptide.

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, és itt a Daily Mixben most jön Taylor Swift, a vonalban pedig Kata. Kinek szeretnéd küldeni ezt a dalt? Hello!
1: Szia, Willi! Ezt a számot küldöm mindenkinek, aki dolgozik ma.
0: De meddig nyomod?
1: Hát nálunk szerencsére csak így félig meddig van ma munka, úgyhogy én egy órakor végzek is.
0: Ó, hát az most már tényleg mindjárt itt van. Oké, köszönöm, hello!
1: Köszi, sziasztok!
0: Taylor Swift, most a Rádió 1-en!

0: 88.7 és 89.2 Rádió Egyet Tiszatónál.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Ez pedig itt a mai Daily Mix, és hadd ajánljak egy kis csendesebb kikapcsolódást önöknek. Néhány napja nyílt meg Balogh Zsóka Hazaértem című festménykiállítás Albátszalókon. A képeket hétköznaponként lehet megnézni a Kovács Mihály Általános Iskola aulájában. Jó szórakozást hozzá, ne hagyják ki. És ne maradjanak le a következő igazi mai slágerről sem. Kátó és a Turn the Lights Off!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
0: Daily Mix.

0: 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy, ez pedig itt a
1: Daily Mix a Rádió 1-en.
0: És közben mondjuk el azért azt is, hogy folytatódnak a nyár esti koncertek Tiszafüreden. Augusztus 21-én a Römer Népzenei Estre várják önöket, utána másnap 22-én pedig a Liszt Ferenc Kamarazenekar fog fellépni a főtéren, részletek a netes eseményben. Jó szórakozást! Na de most vissza az igazi mai slágerekhez, Ed Sheeran és a Camera!

88.7 a 89.2 Rádió Egy a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Kedves egészségére a mai ebédet mindenkinek. Ugye most jönne a kis ebéd utáni siesta, de nem hagyjuk punyadni önöket, úgyhogy ezzel a lendülettel megyünk tovább. A Daily Mix után már is indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: Beautiful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot! Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, hőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
4: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76.
5: 0630 970 95 76.
6: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató

0: percben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
1: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
2: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon. Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím egyek, Hunyadi János utca 51, telefon Homonnai Gábor 0670 230 42 29, vagy megtalál minket a Facebookon is, homokszórás kötőjel hegesztés egyek. Homokszórás, hegesztés egyek.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most,
5: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 88.7 és 89.2.

0: Budapesten. Regáli lelkes hamarosan megadatik. Gratulálunk neki, és nagyon büszkék vagyunk rá. Itt az új dala, a Hillbilly-ek.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

88.7 és 89.2 Rádió egy tiszató, csak igazi mai sláger megy, és nem tudom, jártak-e arra, ha igen, akkor önök is láthatták, hogy megnyílt Tiszafüred legújabb játszótere, a szabadvízi strandon várja a családokat. Hát elsősorban a gyerekeknek készült, de annyira kreatív dolgok vannak, hogy szerintem a szülőknek is tetszeni fog. Ugorjanak be és próbálják ki, tehát új játszótér a tiszafüredi szabadvízi strandon. Itt a mi játszóterünkön, a Rádió egyen pedig jön David Guetta és a One Republic közös dala. Az I Don't Wanna

0: 87,7 és 89,2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Fűszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
2: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
3: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk: Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
4: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk: Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
5: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
6: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk Önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzép helyén. Telefon 0630 621 59 11.
7: 621 59 11.
8: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzéria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk: Tiszafüred, Fő utca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
9: Reklámot hallottak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: I have a dream. One day.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: since I was 7 years old.
1: Ez a Rádió Egyet Tisztatónál csak igazi mai sláger megy, és a jövő héten itt a nagy buli, újra DJ Tour Fest Tiszafüreden, elképesztő lesz a felhozatal, Ülmen Para, BSV, K. Kevin, Kunu Mário, Metzger Miki, Bárány Attila, Ádám Ajkai, Rick Wayne, Jauri, és még sokan mások. Augusztus 13-a, 14-e, 15-e DJ Tour Fest Tiszafüreden, a részletek a netes eseményben. Stílszerűen nálunk is egy világhírű DJ érkezik, Kashmir, és a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint, legalább

0: programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az Élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenőfaluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató slow living mintafaluja.
1: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fényben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
2: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
3: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
4: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
5: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB és fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klipforgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszúdal, a Ferrari cseréltél Twingo-ra, a Rolexet Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die,

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
3: Kényelem bútorbolt.
2: Kényelem bútorbolt.
4: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
5: Blomdél fül- és orbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
6: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
7: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi Kristály Mosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi Kristály Mosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
1: Vásárlását kezdje a Tiszatói tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek. Hogy mit adtak nekünk az olaszok? Nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakoroltak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a vonalban várakozik valaki. Mi az üzenet? Halló?
1: Anyukámnak és apukámnak legyen jó napjuk, és anyukám meg aludjon jóka. Sokáig fenn maradt.
0: Tudod miért? Mert annyira meleg volt, szerintem most nagyon sokan nagyon rosszul aludtak, úgyhogy jött egy kis enyhülés, amíg édesanyád ma már kipihenni magát. Téged hogy hívnak?
1: Dudás Noel.
0: Noel, 1-től 10-es skálán mekkora Rádió 1 rajongó vagy?
1: 11.
0: Az tök jó. Jó nyári szünetet, Noel, szia!
1: Szia!
0: Így indulunk nem sokára.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: telefont.
1: Igen.
0: És ez?
1: Igen.
2: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
8: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron!
9: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
10: Nem, ön nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
11: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
12: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó pizzéria és ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
13: Épít vagy felújít? Malino Ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
14: Palatinus fürdőszoba szalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, Húszöles út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59 360 200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
15: Blomdél fül- és orbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben.
16: Várjuk a főút 37 szám alatt.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
5: Rádió
17: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, majd

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hétvégén is, mert tudom, hogy sokan a mai napon is dolgoznak, hát nem csak azért, hogy egyébként dolgozni szoktak hétvégén, de azért is, mert ez egy ilyen ledolgozós nap, az augusztus 8-a, az augusztus 21-i munkanapot előre ledolgozzuk. Hát már ahol, úgyhogy fel is teszem a kérdést Rádió 1-esek, ki az, akinek be kellett mennie ma dolgozni, és ki az, akinek egy átlag szombat a mai? 0623 111 111 a számunk. Fastboy, Good Life, ezt hozom most a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer López a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt vigasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
3: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyekli motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő. Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
1: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, wakesurfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evezz csendes vizeken. Hajótúráikkal fedezd fel a Tisza-tó csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
4: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
5: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tayo Cruz dalát indítom, és felveszem a telefont. Hello!
1: Szia, Máté, Nóri vagyok. Ki az, akinek be kellett ma menni dolgozni? Hát én voltam becsületesen. 8-tól 2-ig.
0: Szorgalomból? Vagy nem engedett
1: telefon? Bevállaltam. Én vagyok a vezető, és a dolgozókat, nagy részüket elengedtem szabadságra, mondtam. Most bevállalom.
0: Mész az Zóti buliba este?
1: Strandfesztiválra nyertem jegyet nálatok, úgyhogy
0: ja.
1: Arra készülünk.
0: Oh.
1: Sőt, szülinapi bulira is nyertem nálatok, úgyhogy én nagyon Rádió 1 fan vagyok.
0: És nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél ezek szerint.
1: Hát, szó.
0: Na ezt most neked küldöm, és köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Na,

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

egykori szerelmes pár. Összehozta őket az élet. Jöhetnek a közlekedési infók is. Nem sokára szétnézek az üzenetek között. 0620-311-111 a számunk. 5 órától pedig Cookie Mix-el majd. Before Party Show Summer Edition 2 órán át. Taylor Swift-tel kezdünk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
3: Fáj, nyilal, zsibbad kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
4: 0670 615 17 27.
5: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20 Öles út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
2: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében Kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-10. Bővebb tájékoztatás Harry Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vasárnap a Tiszatónál.
6: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, még ebben az órában Kismerti, aztán érkezik a férfi, aki úgy mondja David Guettát, hogy...
1: David Guetta.
0: Bob Sinclair nevét úgy ejti, hogy...
1: Bob Sinclair.
0: És pontosan tudja, hogy ügel valójában...
1: Üzsel.
0: És ha strandon hamburgert rendel, azt mondja mindig...
1: Hamburger.
0: Hát persze, hogy Kuki fog mixelni 2 órán át, 5 órától, 8-tól diszkos, itt aztán World is my radio show, amiben Tiesto guest mix lesz. Az igen.

0: Time.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the rhythm.

0: A Major Lazer dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. DJ Otis Ójára tartó tömegközlekedő Rádió 1-eseknek fontos info, hogy több járatot is sűrűbben közlekedtet a Budapesti Közlekedési Központ, valamint rendkívüli buszjáratot is indít, hogy a rendezvényre igyekvők könnyebben juthassanak el az Óbudai szigetre. A közlekedési társaság közlése szerint a megszokottnál sűrűbben közlekedik a H5-ös hév és az 1-es villamos, emellett pedig külön buszjárat is segíti a rendezvényre tartókat. Balesetről kaptam sajnos hírt, M5-ös Budapest felé vezető oldal Kecskemét és Lajos Mizsek között a 75-ös kilométernél történt egy baleset, emiatt van azt hiszem a több mint 3 kilométeres torlódás. 0620 311 111, ez az elérhetőségünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! A közlekedési infók után pedig egy ausztrál-új-zélandi DJ-producer páros és egy fantasztikus kórus hozzá, egy ilyen igazi egymásba kapaszkodva éneklős dal, Shouse, Won't Forget You, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
3: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken.
4: Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
3: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
4: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szára.
5: A Zafír ékszerüzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany- és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
2: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
6: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 01 78 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Főszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégén is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a lehűlés, Rádió 1-esek. Ez, amit most tapasztalunk, én ennél picikét többre számítottam, bevallom. Ha valamit még megtanultunk az elmúlt egy hétben, az az, hogyha az időképpen azt írják, vagy ezeken a meteorológiai apokon, hogy 10% zápor esély az olyan, mint a randi végén, a majd hívlak. Jó volt veled? Beszélünk majd. Hát ez van, jövő héten még két nap nagyon meleg, aztán újra enyhül az idő.

Az Ed Sheerannünk a folytatásban, aki akkor is ott van a slágerlisták élén, amikor éppen nem ő maga énekel, okos és tehetséges. Jelenleg a top 10-ben van a világ slágerlistáin Shakira Burna Boy dala Die Die, aminek Ed Sheeran az egyik társszerzője, és azt mondom, hogy Cat's Eye Animal dalát is ő írta többek közt. Hát elképesztő a fickó. Pereg a jogdíj, pereg, ezt is mondhatnám. Ed Sheerant hozom, érkezik a Bad Habits, aztán jön Cookie, a Before Party Show, valami ugye két órás, Summer Edition, a nyára való tekintettel, 8-tól diszkósít, aztán World is My Radio Show. Én Kis Berti voltam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 88.7 és 8.

0: 30 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
1: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatornarendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76. Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
2: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csátyák, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Kívánok mindenkinek, jó reményem, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első órában mixelek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül, Bifa Party Show Summer Edition. Ráadásul érkezik az egyik kedvenc notam, hogy jól mondtam. Bambore ez a szám címe, az előadó Alex Kenji, híres DJ producer, jó? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, adjatok egy kis hangerőt, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Jó lesz? Jó lesz! Jó hírem van, 15 percig nem beszélek.

veletek. Kicsit dirisácsáid, és sokan szeretik ezért. Lady Gaga-ról van szó, és érkezik Abracadabra. Van egy kis információ, ő egy DJ Dark Remix, jó? Szóval, hölgyeim és uraim, 19 óraig még egyszer hangsúlyozom, mixelek nektek az igazi mai slágereket. Hát igen, Bifa Party Show Summer Edition. Van egy jó hírem még. 14 percig nem fogtok hallani rólam semmit, csak mixelek, jó? És ahogy mondtam, akkor jön...

Magyarországon nem csodálom, tényleg nagyon jó. Német, ich bin Kukija, das ist gut, jetzt zusammen, ja. Come on, érkezik, és Jürg Yourself. Ez a legújabb dal tőle, s nem mixelek nektek. Mit szóltok ehhez? Jó lesz nektek? Jó! Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is le gyereket. Before Party Show, Summer Edition. Ah, jó, Kukikám, mixeljél! Oh, de jó ez! Elég, Kuki, elég, na! No.

Csak egy jó emlék, ugye? Bizony, ne az a legnehezebb. Allé, érkezik egy fantasztikus újdonsági remésőreim. Melizos, Mix Masters, My Life is a Disco. Hirdetek nekem, óriási zenéről van szó, és van egy jó hírem. 15-től 19 óraig mixelek tovább az igazi más legereket nektek, mert igen, Before Party Show, Summer Edition. Hölgyeim és uraim, ha nem szép az élet, dehogy nem, gyönyörű!

0: Gocsi, bizony, gocsi. Szamba Déz a szem címet, sok szólok, nem mindegy. Hamarosan újra mixerek nektek az igazi meslegereket. Érkezik egy úri ember, aki kétszer volt fölünk a parkban, ünnepeli a Rádió 1 szülinepi fesztivál. Úgy hívják ott Cyril, és érkezik Stumbling In.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
11: Nem, ő nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
12: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
13: Az idén is DJ Tour Fest augusztus 13-14-15 Tiszafüred, BSV, Mish, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lumen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
14: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
15: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A műsor támogatója a Burger King.

Volt Martin Garrix, Butterflies, de ez még semmi érkezik, az isteni Accent, Sarah, Misha Mira együtt a szám címe Don't Leave. Sokon szeretik, nem csodalom, sokon is kérik a kívánság műsor, azt a dalt. És a kívánság műsorról van szó, nem szabad elfelejteni, hölgyeim és uraim, hogy 19 órától 20 óraig ti lesztek a zenei szerkesztők. Jó, de ahogy mondtam, jön akkor Accent, Don't Leave. És nincs mese, 19 óraig bulizunk, Before Party Show, Summer Edition. Allez, hop, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, ritmus, tempo, ritmus, tempo, Cookie adja neked a tempót.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

tazo Prometheus timi samal. És jó sikerült, a szemcímben nem változott Prometheus. Most érkezik egy úri ember, aki egy évvel ezelőtt ott volt a Rádió 1 Szülinépi Fesztiválon, igen, Gabri Ponte. Ott van mellette Jean-Paul és Nati Natasha. Born to love ya! Az a tipikus zene, mikor esetleg rossz kedved van, bekapcsolod azt a dalt, és elfeledtesz minden, de tényleg. Jó kis energia van benne, most ez a divat az energia, szóval pozitív energia küldöm nektek a Rádió 1 stúdióból, jó? Érkezik akkor Gabri Ponte, Jean-Paul, Born to love ya! 19 óraig mixelek nektek az igazi májslágereket, ne tessék csinálni semmi, csak érvezni azt a jó kis Before Party Show Summer Edition itt a Rádió 1-en.

0: 25, Valmont & Cookie, Wonderful Life. Ok? Ok.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
1: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Ráadásul 19 óra múlt 7 perccel, 7-7. A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Haló, haló?
2: Cucu vagyok, szia Kuki, szia!
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Ó, most már nagyon jó, te jöttünk haza egyhetes nyaralásból, úgyhogy hát még mindig ennek a hatása alatt.
1: Merre voltatok?
2: Kefalóniába.
1: Ez Görögország, ugye?
2: Igen.
1: De jó. Jó sikerült?
2: Ó, eszméletlen jó.
1: Jó van. Szép volt a tenger, jó volt a víz?
2: Nagyon sós, de hát ennek az a lényeg.
1: Hát igen. Na, figyelj, kérte tőlem az Jennifer Lopez és David Guetta-val együtt a Save Me Tonight, ez a szám címe. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen, a lányomnak és a kedves férjének, Klaudiának és Gábornak, mert egyszer-kétszer ők helyettestettek minket a munkába.
1: Ja, értem.
2: Most mentek el nyaralni, de belföld, utána majd más, és nekik szeretném küldeni.
1: Értettem, uram, rendben, akkor köszönöm szépen a telefonát, és jó pihit kívánok neked ma estére, jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy hívtál, szia. Érkezik Jennifer Lopez, David Guetta-val együtt, a szám címe Save Me Tonight, itt a Rádió Egyen.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Hogyan lehet egy zenét kérni? Egyszerűen tessék hívni engemet a 0623 111 111. Remény, most kicsoda? Haló.
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Szerbusz, Anikó, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól.
1: Nagyon jól, ez egy jó ezt hallani. Mi a program ezen a hétvégén? Jó, mondjuk ma este szerintem pihi, de holnap vasárnap van valami elképzelés, hogy mi lesz a programod?
2: Barátokhoz menjünk bográcsozni.
1: Bográcsozni! Az igen. És ki főz, a barátaid vagy te?
2: A férjem, mert nagyon jó, finom marhapörköltet tud csinálni.
1: Az igen, marhapörkölt, az jó. Na, figyelj, ma éhes lettem, köszönöm szépen. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Anyukámnak szeretnék egy jó törgős számot, a te zenédet, a legújabb zenédet kérnénk szépen.
1: De jó fej vagy, a szám címe Fire, és mi lenne az üzenet, parancsolj!
2: Nagyon szeretem, ennyi.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, akkor holnap jó étvágyat kívánok nektek előre is, és kellemes estét is, jó, oké?
2: Köszönjük szépen! Szia,
1: Kuki! Ciao! Érkezik akkor a saját dalunk, Kanár Elgüt, a szám címe Fire, itt a Rádió Egyen! Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Kárner!
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk!
3: Ez pedig a Fire!
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy!
0: Ez a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges hallgatónk, Monsieur Gizmo. Szia Gizmo, hogy vagy?
2: Hello, Kuki, jól vagyok, menjünk dolgozni.
1: Mentek dolgozni? Ja, kitartást kívánok neked. Meddig dolgozol?
2: 11-ig. Utána pakolunk és a fények haza.
1: Jó, van, oké. Jó munkát kívánok neked. Mit szeretnék kérni tőlem közben? Mesélj!
2: Egy Mabel.
1: Ó, nagyon jó, a számcímet Don't Call Me Up. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Csapatomnak, Nikinek, Bibinek, neked.
1: Köszönöm.
2: Kicsit szeretik.
1: Oké. Akkor még egyszer jó munkát, kitartás, vigyázz magadra, így el sok vizet, jó?
2: Oké, kukiz,
1: szia. Ciao, szia. Érkezik a nunkakon Mabel, igen, és a számcímet Don't Call Me Up.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, lennök fiúk, itt van a mai utolsó telefonáló, de ki ezek, ki mindjárt kiderül. Halló, halló!
2: Szia, Kuki Dávid vagyok!
1: Szerbusz, David, hogy vagy?
2: Nagyszerűen vagyok, köszönöm szépen. Örülök, hogy beszélhettünk, és akkor ugye rádióba köszönhetem fel a kislányomat, aki ma 2 éves.
1: Jaj, akkor boldog születésnapot kívánunk neki, hogy hívják őt?
2: Patricia.
1: Patricia, szép neve van. Jó kislány, jól viselkedik?
2: Jó viselkedik, nagyon jó. Amikor alszik.
1: Gondolom megvan az az igazi szerelem az apuka és a kislány között, nem? De jó. Ez egy jó dolog. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki. Valami másnak szeretnék küldeni azt a dalt, vagy csak neki?
2: Hát küldem én még a testvéreinek, akik szintén nagyon jó gyerekek, csak nem mindig. Ja. De ők nagyobbak, úgyhogy ők most messzebb vannak.
1: Ja, értem. Jó van, akkor sok-sok boldogságot nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Nagyszerű, örülök, hogy bekerülhettem az adásba.
1: Én is, szia-szia!
2: Szia-szia!
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik Juhász Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, vagy ma este Balaton Kenese, személyesen, jó? Szép estét kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!
3: Hi.
0: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kicsit aztán megyek vissza, és köszi mindenkinek, aki már ott van az Ottim, és eddig is ott volt, mert tök jó volt a buli.
1: Kamus. Na mindegy. Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Valóban én már kettőtől kint voltam, és vagyok is az Óbudai Nagyréten, mert hogy zajlik már a kora délutáni óráktól kezdve a DJ Oti Undi Freund. Azért voltunk kénytelenek egyébként egyrészt nyitni, másrésztről pedig programot csinálni, mert 65 000 embert bejuttatni úgy, hogy egyébként a hidak áteresztő

0: coverrel, viszont egy román világsztárral kezdünk, kérem szépen. Én? Nem rólad van szó, nyugodj meg, Draculáról van szó egyébként.
1: És hát jó, Dracula, igen.
0: És még hasonlítottak egymásra, nem?
1: Mennyiben?
0: Ja, jó, te nem vagy vérszívó, az én vagyok. Na, Tame Impalával indulunk, és a Draculával, DJ Junior eredeti valódi remixben, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: alias Carlos, és Burián Brigitta, Isten éltes az ünnepelteket.
1: Megyünk tovább, nem tudom ezt minek nevezem, egyébként, mert több feldolgozást ért meg ez a dal, ez szerintem nem retro, mert ez eredetileg rosszul talán egy Diana Ross dal volt, ha jól emlékszem, aztán utána az nem, hát az szól R&B, utána szóval igen,
2: hát nem az nem, retro nem valami.
1: Utána viszont house zene volt, Stardust-tól,
2: azért mondom,
1: és most a Milky-től meg a David Guetta-tól, Milky-t nem tudom ki, a David Guetta-t, igen,
2: a tej.
1: Just the way you are.
0: Nem Diana Ross volt, hanem csak a Kandem, mindegy.
1: Igen, egyébként tényleg igazad. És látod, hogy tudja,
2: Nagyon vágja.
1: Végre figyelsz.

0: Diszkos itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, de csak kamuból felesbe vagyunk, vagy hogy mondják félőbe, mert hogy mindenki kint van egyébként.
1: Felesbe!
0: Igen, hát az óbudai nagy réte.
2: Ott vagyunk amúgy, ott. Én eljöttem élőbe.
0: Nem.
2: Én már egyszer ott voltam.
0: Nem mindegyik hazudik, ott vagyunk, és ott is leszünk.
2: Tényleg hazudtam 12-59.
0: Igen.
2: Én itt vagyok élőbe, én ragaszkodom el.
0: Jó, szóval lesz Diszkosi stage, és ott Hanvai PG kezd, majd utána én állok a lejátszók mögé, utána pedig egy ilyen retro cover szettel DJ Junior érkezik.
2: Tehát az lesz, hogy új retro cover.
0: Nem. Új, erős és retro cover.
2: Új, erős.
0: Erős, fekete cover. Ez vagyok én. Na, én, és mielőtt egyébként ide be tudnék állni, lesz egy ilyen nagy Classic House Arena, na ott viszont én kezdek majd, úgyhogy fölteszem majd egy picit magasra a labdát, hogy a srácok le tudják ütni.
2: Újdonságon megyünk tovább itt a rádió, egy ilyen Jugel, French Montana, David Guetta, illetve Aiden Martin, és a Shine ebből elkészült az eredeti valódi DJ Junior remix, és ki is került a YouTube csatornára, most viszont meghallgatjuk itt a rádió egyen.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan diszkos, itt Rádió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és innentől kezdve nem tudom, hogy minek nevezem a show, de nem retro, semmi esetre se, nem is cover, és nem is csak új, mi mindent játszunk, mi vagyunk a diszkos, itt a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 20 év egyik legdurvább dumája az ma hangzott el az Attila felé a szádból. Attila, megérkeztem a szádból, így 20 év után, ez ilyen főzőműsorokban szokott lennem, akkor itt felészem, és mondjam, most megérkeztem. Ez zseniális.
2: Mindez persze akkor, amikor Diana Rossnak titulált egy dolt, amit egyébként csak akár csináltad.
0: Tényleg.
1: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből a két névből a hallgatók közül melyiket ismeri bárki is.
2: A Diana Ross szerintem megvan.
1: Azt talán igen.
2: De mondjuk lassabban kell mondani. Diana Ross.
0: Igen, Diana Ross.
1: Hát a sakakán azt szerintem szinte
0: egyébként senkinek. Diana Ross, most láttam egy rövid ideig, volt, vagy Pilzenben volt egy show. Nem, egy ilyen amfiteátrumba lépett föl, ilyen nyitott színházba, hogy csak fordítsam, hogyha nem tudtok ennyire, érted így külföldi, akkor ott volt.
1: Jézus Mária.
0: És zseniális volt. I Coming Out, az a kezdet, nagyon jó volt a show. De tényleg nagyon jó volt.
1: I Coming Out,
2: az retro.
1: Azt a tényleg nem kéne.
0: Viszont most nem ezzel megyünk tovább, hanem a Day by Day-el, DJ Junior a diszkos hitben.
1: Paretro.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
1: Retro?
0: Csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral, Bárjátor és Anam Hambai PG-vel.
1: Mert a juniorok vannak ilyen retro igazi mai slágerek.
0: Az van, persze.
1: Na, és ezekben nagyon sokat fog játszani egyébként ma este az Óbudai
0: Nagy Rét mellett. Nem, de képzeljétek el egyébként ezek érdekes dolgok, hogy tényleg ilyen nulla vizével, nem egy sima borítóval fölrakom, és nagyon, például a Sarah per 2 az 1 millió 6. Az 1 millió 6 a YouTube-on, a másik van, ez a Laura Brenningen, az van 600 ezer, meg, jó, a, hát az meg az a Albano Romina Power felicsítás.
1: De tudod miért?
0: Szeretik, akarják. Én tudom, hogy miért amúgy.
1: Igen, én is.
0: Na miért?
1: Hát mert öreg.
0: Ja,
1: hát
0: én ezt igen, szebben mondanám, junior. Hogy ez erre a szarára, mert ugye mennyi az 1 millió?
2: 1 millió 6.
0: Miért? Szara, hogy ez azért van annyi, tehát azért van mögött ennyi szám, mert minimum 3 generáció már felnőtt rá, tehát.
2: Akkor várj, régebbi dalokat kell feldolgozni, ez a megoldás, és még nagyobb nézettség.
1: Ahol biztos be fog jönni, mostanában szereti a DJ ilyenek zenéket játszani.
2: Nem tudom még eldönteni, hogy ez új vagy cover, de diszkosít, és sorry.
1: Neki jó lesz.
3: Ik ben tro.

0: Jó, tudj ismerem csak.
1: Na, őről beszélek. Na, ő viszont DJ. Na,
2: én még akkor volt a Mendékában, még régen onnan ismerem.
1: Egyébként az after-re lehet jönni, hogyha valaki akar.
2: Így van.
0: És az oda hogy tud jönni egyébként? Oda is meg sokat kell várni?

0: jönni egészen a hídig.
1: Ha jó, ha nem jó, ugye ma este DJ Oti, utána én még érkezem, jó magam, Hambai Pizsi ötteményre, ezzel búcsúzom, ameddig a Földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai Pizsi voltam, szevasztok!
0: Én pedig azzal búcsúzom, hogy várunk mindenkit szeretettel ott, az a biztos.
1: Szóval after party a diszkosi DJ-kkel, ha jól emlékszem, akkor 22:30-22:45 környékén kezd Hambai Pizsi, 1 óra 20 perc után a Bárány Attila, utána a DJ Junior 1 óra 20 perc, szóval külön diszkosi helyszín lesz, tehát a DJ Otin, várunk mindenkit nagy szeretettel oda, és most búcsúzunk ezúttal, ez vadonatúj gyerekek, én játszottam a Made in Ibizán, és imádták, Jugel, Millie, La Britney. És ez a Stay Sexy, ez egy jó dal szerintem, egy jó kis Tribal House-dal. Ezzel búcsúzunk itt a diszkosiban, holnap este 8-kor újra jövünk, szev

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indul a szombati különkiadásunk, amelynek a csúcspontja, ne felejtjétek, Tiesto guest mixe lesz majd éjfél után, az első órában pedig szokás szerint a Loving Arms mixel. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, bízom benne, mindenki bírja még a nyarat, bár hogyha jobban belegondolunk, már nem olyan túl sok van belőle. Na minden esetre nem szabad csüggedni, mert jó zenéket hoztam el nektek ezen alkalommal is. Itt is van az első, ami Bibi Rexa és Fate lesz közöse, a New Religion. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban és jó zenékben Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A Loving Arms a lemezjátszói mögött, apropó Martin Garrix, ő is ott volt ugye idén a Tomorrowland-en, és képzeljétek el, készített egy újabb közös zenét a YouTube-val, ennek Fireflies a címe, és The Edge a YouTube gitárosa, ott is volt vele a Tomorrowland-en, együtt premierezték ezt a dalt. Hát Martin Garrix marketingből csillagos ötös.
1: Igen, élőben én ezt nem láttam, ezt a produkciót, de egyébként nagyon vicces, mert én amikor nagyjából így ultron voltam valamelyik fesztiválra, vagy valamelyik bulira, akkor azért vagy TikTokon, vagy Instagramon, vagy YouTube-on valahol mindig hát hanggal azért követtem a Tomorrowland fesztivált, úgyhogy nagyon érdekes zenei csemegéket, valamint kollaborációkat hallottam, valamint nagyszerű zenéket. Úgyhogy nagyon várom már, hogy ezek meg is jelenjenek, de vannak nagyszerű zenék, amik már megjelentek, ilyen a Gordo és a Loco Loco is, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Showban a Rádió Egyen. A Loving Arms a lemezjátszói mögött Lost Frequencies újdonsága jön, és lassan már nehéz megmondani, hogy az most pontosan milyen stílus.
1: Annyira sok zene stílust kategorizáltunk már be, vagy fogalmaztunk meg, hogy én a következőnek így, ha nagyon őszinte akarnék lenni, azt mondanám, hogy ilyen bounce-os tech house. De most már annyira stílusba kategorizálják be ezt a stílusú zenét. Itt is van Lost Frequencies legújabbja, a Libidol, és ez egy ilyen fesztivál bounce-os remixben. De aztán döntsétek el, hogy tetszik-e, mert csak ennyi a lényeg. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Showban.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to The World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: a lemezjátszói mögött, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től, és ne felejtjétek, Tiesto játssza a heti guest mixünket éjfél után. Most pedig Jennifer Lopez és David Guetta közös zenével folytatjuk. Nem tudom, hogy ki akarta ezt a dalt jobban, ki volt az ötlet, de tulajdonképpen mindegy.
1: Hát tök mindegy, mert...
0: Szerintem David Guetta akarta jobban Jennifer Lopez.
1: Én is ezt akartam mondani, hogy azért a DJ-k marketingből nem annyira rosszak. Én, sőt, egyébként nem akarom megbántani az előadókat, mert imádom őket, de szerintem a DJ-k egy picit erősebbek, mondjuk a marketingben, mert ugye szükségünk van rá. És szerintem ez David Guettánál is így van, hiszen ő is nagyon nagy feketőves pápája ennek a marketingnek. Minden esetre nagyon jól sikeredett, nagyon Rádió 1-es, és szeretni fogjuk, mert nagyon 2025 nyara. 25 van?
0: 6.
1: Ez idei
0: ennyit
1: műsor.
0: A DJ-ről meg a marketingről.
1: Figyelj, rossz marketing és marketing. Szóval az új David Guettával és Jennifer Lopez-zal megyünk tovább itt a Rádió 1-en 2026-ban is.

0: Fisher. Egy fantasztikus közös dalban ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Loving Arms indította be a szombati különkiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Én robogok tovább, sőt, nagyon is robogok tovább, mert egy daytime buliban játszom Szegeden, úgyhogy már ez Gerivel múltkor kifejtegettük, hogy én miért szeretem ezeknek a daytime buliknak a hangulatát. Geri is egy-két szuper jó gondolatot hozzátett, úgyhogy hát bulizunk, ameddig lehet, aztán nem megyünk haza fáradtan.
0: Ez a lényeg, Andris, akkor jó bulit, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, sziasztok!
0: Newvik, Antonio, valami Tiesto, ők jönnek a következő három órában. Jó helyen vagytok, maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől Nyúviké mind a két lemezjátszónk. Szevasz Nyúvik.
1: Szevasz Geri, hát ha az enyém, akkor ezt viszem is haza gyorsan, mert nagyon tetszenek ezek az új lejátszók. Na kérem szépen, indulunk Norma Jean Martin, Hypaton és az Automa Hand, úgyhogy gyertek, hangosítsátok fel a rádió egyet. Tartsatok velünk! Oh.

0: Nemrég Ibizát, milyen volt, mesélj?
1: Jó, zseniális. Gyors, hirtelen, nagyon-nagyon-nagyon nagy dinamika volt. Tehát ott azt át kell élni, meg kell nézni. Én azt gondolom, minden kollégának, mindenki, aki teheti, menjen el. Nézze meg egyszer, én a párommal, kedvesemmel, életem szerelmével 11 év után úgy gondoltuk, hogy na, akkor ketten ellibbenünk valahova. És hát majdnem két napot sikerült összehozni, de egyébként tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt, és örülök, hogy ott lehettem. Hát nagyon sok jó zenét hallottam, és többek között egy Alex Kenji is befigyelt egyébként, ami itt nálunk, itt a Rádió Egyen is jön. Úgyhogy a Bambolé ott is dübörögött ezzel, úgyhogy itt a rádió.

0: láttátok ugye a feleségeddel nemrég Ibizát, és hát ahogy érzem, Ibiza szelleme az kicsit még itt van velünk ma este.
1: Hát a szellemektől kezdve mindent hoztam magammal, de tényleg az a feeling, az a hangulat, ami ott van, amennyire profin az össze van rakva, amilyen jó zenék vannak, ahogy szólnak azok a zenék, amilyen hangtechnikán szól, brutális, tehát szakmai kirándulásnak is egy zseniális dolog volt, de így tényleg, hogy kettesben voltunk, egy kicsit kikapcsolódtunk, egy kicsit bulisztunk, úgyhogy megnéztük Carl Coxot, a Swedish House Mafiát, Nakadait, úgyhogy jó kis line-up volt, hát így ez egy napban nagyjából lesz fér bele. De én azt gondolom, hogy egy olyan felvétel jön, ami ott is óriásit szólt, ez Cassian felvétel és a Count to Life itt a Rádió 1.

0: és a Rádi MC jön?
1: Így van, nem is akárhogy, én ezt a felvételt kérlek szépen fél éve üldözöm. Sven Fétől hallottam még valamikor réges-régen, de mondjuk kb. Tényleg fél évvel ezelőtt, és az az érdekessége, hogy ez a felvétel, a napokban jöttem rá arra, hogy kizárólag csak vinilen jelent meg, úgyhogy ezt nagyon nem lehetett se onnan letölteni, úgyhogy kénytelen voltam összekukázni, pár felvételből összevágni, de szerintem így most már játszható Rádi MC, It's Like That és a Rexon verzió itt a New Week vágásban. A rádió egyen, úgyhogy tekert föl, kemény lesz.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Nine Radio Show szombati külön kiadása New Week. Te merre mész majd tovább innen?
1: Jászberényben várnak, és onnan pedig jövök vissza Budapestre, hogy ez a ma esti felhozatal még ott találkozunk.
0: Ami pedig most a rádiós felhozatalt illeti, mindjárt jön Antonio, aztán pedig Tiesto.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál.
3: Ladies and gentlemen.
2: Antonio.
4: Antonio.
2: World is Mine Radio Show starts now.
5: Így van, innentől Antonio Mixel, egy óra múlva éjfélkor pedig indul Tiesto várva várt egy órás guest mixe. Hello Anti!
6: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egy órás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este!

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: jön most.
1: Így van, nagyon rákattan Tom Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

0: track.
1: What do you mean?

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este, éjfélig Antonio a lemezjátszóknál, éjfél után pedig indul Tiesto egyórás guest mixe, tele igazi különlegességekkel és olyan vadi új zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Egyébként a következő is ilyen, mert hogy Blond is érkezik most.
1: Nagyon szeretem, Blond isnek az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeressétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blond is és a Money itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-es a World is Mine Radio Show. Ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio mixel. Innen merre mész majd tovább?
1: Hajdúszoboszlóra veszem az irányt, ahol egy kamionos találkozón játszom. Erről posztoltam is több videót, amikor vezettem a kamiont. Ugye előtte derült ki, hogy nekem van kamionos jogosítványom, úgy tudok tényleg hivatalosan kamiont vezetni, úgyhogy kapva kaptak az alkalmon a szervezők, és elhívtak egy kamion vezetésre, ahol fel is mondtam, hogy hol lesz a buli és miről is szól ez. Úgyhogy Hajdúszoboszló kamion találkozó, és utána pedig egy kis pihenés, hátrébb vonulok, és elmegyünk Horvátországba nyaralni. Jövő héten viszont jövök vissza, itt leszek veletek a World is Mine Radio Show-ban.
0: Ahol most Ed Sheeran jön Martin Garrix-el, ez a Repeat It, éjféltől pedig a Guest Mix-ben Tiesto a lemezjátszóknál. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egy

0: Tiesto.
1: Tiesto.
0: World is Mine radio show starts now. World is Mine.
2: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, jön az az egy óra, amit tudom, nagyon-nagyon vártatok, tulajdonképpen egész héten. Tiesto egyórás guest mixe szól a következő egy órában, vadi új megjelenésekkel és exkluzív trendzenékkel, és rögtön itt az elején az a darab, amivel mostanában tele van Tiesto feedbackje, ez az Echo Sex finálé. A lemezjátszóknál csak a World is Mine Radio Show-ban. Tiesto.

The Weekend Sessions. World is Mine Radio Show.

0: Ezt a szettet is visszatudjátok hallgatni természetesen már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban. Mára ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyarat! Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ha már az előbb Tiesto Guest Mixét hallgattuk, de jó volt. Gondoltam, megfejelem még egy igazi mai sláger is tőle, ezért pörgött a biznisz. A fogyarásban is jönnek a legnagyobbak, most Szigala és a Riptide, amit indítok, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek, hazai a külföldiek egyaránt, csak itt a Rádió 1-en.
1: Dobszóló.
0: Bám, hát dobszólónak talán túlzás éppen, de jó volt a vége is. Alex Kenji jön, az igazi mai slágerek között ez az egyik legnagyobb nyári favorit a Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulizást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Lói újdonsága, a fiatal német énekesé, akinek az egyik első nagy áttörése, az egy The Weeknd ahhoz köthető, a The Blinding Lights-hoz csinált ugyanis egy saját feldolgozást, ami nem csak a rajongók, de The Weeknd figyelmét is felkeltette. Akkor még nem jött nagy áttörés, aztán viszont igen. A legújabb igazi mai slágere pedig itt van, Lói, David Puentes és a Gold

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy igazi fesztiváldal, és ha már fesztiválok, akkor természetesen nem állunk le. Jövő héten is játék nálunk, a Színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra lehet páros belépőket nyerni, ahol természetesen ott leszünk, mint ahogy minden komoly, minden jó fesztiválon idén, és egy óriási hangulatot csinálunk, nem is egy, hanem mindjárt kettő színpadon. Nagyon menő lesz szóval. Jövő héten játék a belépőkért, minden info a színes színpadainkról pedig a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is jönnek megállás nélkül. Coldplay, a Sky Full of Stars. Most ezt indítom itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is